Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 2 óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a hangulatról pedig most egy rádió egy DJ Metzger Viki gondoskodik, Nagy Bogival és Dessel közösen. Ez a Jó leszek újra, a telefonvájber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello, a Halott Pénz és az Emlékszem Sopronban. Idén is lesz nagy Well Hello koncert a Budapest Parkban. Augusztus végén lehet majd velük találkozni és bulizni egyet, ahogy egyébként minden évben. A Ponyarásban pedig jön Taylor Swift, hát neki Magyarországon idén nem lesz koncertje. Ennek ellenére az igazi mai slágerét imádjuk. Az Op Light a legújabb, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig, maradunk a briteknél, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki az előző héten egy nagyon menő rooftop partit csinált, egy tetőn zenélt, de New Yorkban. Ott azért legyünk őszintén egy picit extrább, kicsit több a felhőkarcoló, nagyon jó képek is jöttek össze. Ez meg az igazi mai sláger tőle, Joel Corey a Galantisszal és a Stanley Longerrel, itt a rádió egyen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 75 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, ezt te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás is, a következő órában is én hozom a legnagyobb kedvenceket, köztük el Sam Feld és Ray újdonsága is, most viszont a kezdésben, mivel készülök? Egy Sirennel! Pár perc és a hírek után! Ezzel a nagy kedvencet folytatom, azt hittem, hogy rövidebben énekel, ez a Rádió 1.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A túl kevés vagy a túl sok alvás is növeli a halálozás és a stroke kockázatát. A tartósan napi 7 óránál kevesebbet vagy 9 óránál többet alvók esetében nagyobb a halálozás rizikója, derül ki a Semmelweis Egyetem elemzéséből. A tanulmány szerint azoknál, akik éjszakánként kevesebb mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata. A hosszú alvás idő még veszélyesebb azoknál, akiknél ez rendszeres legalább 9 óra, ekkor a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb a napi 7-8 órát alvókhoz képest. A Semmelweis Egyetem kutatása több mint 2 millió felnőtt adatait dolgozta fel a rövid és a hosszú alvásidőt vizsgáló csoportokban, összesen 79 nemzetközi publikáció elemzésével. Az eredmények jelentős nemi különbségeket is feltártak. A férfiaknál a 7 óránál kevesebb alvás 16%-kal, míg a 8 óránál több 36%-kal növelte a mortalitás kockázatot. A nőknél a rövid alvási idő 14%-kal, míg a hosszú 44%-kal emelte a halálozás esélyét. A tanulmány szerint a különbségek mögött hormonális viselkedésbeli vagy szív- és érrendszeri tényezők is állhatnak. A tanulmányból kiderül, hogy a leggyakoribb alvászavar a krónikus álmatlanság vagy inszomnia. Korábbi kutatások szerint a világ népességének egyharmada legalább egyszer megtapasztalja az álmatlanságot élete során, és körülbelül 10% szenved krónikus inszomniában. A szerzők a tanulmányban figyelmeztetnek arra, hogy az alváshiány egyre komolyabb globális népegészségügyi problémát jelent. Világszerte milliók alszanak túl keveset, a megnövekedett munkateher, a digitális eszközök rendszeres használata vagy a gyakori stressz következtében. Különösen veszélyeztetettek a váltott műszakban dolgozók és azok, akik rendszertelen időbeosztásban élnek. A tartós alváshiány nem csak a halálozással, hanem számos egészségügyi problémával is összefüggésbe hozható, például az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunrendszer gyengülésével.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 3 órán járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás. Igen, elstartolt a VB, nagyon sokan követik szerintem most éjszaka is a meccseket, de azért bátran válaszunk minket továbbra is, mert hogy az igazi mai slágerekben nem lehet csalódni, ahogy ebben sem, mindjárt a kezdésben Cashmere és a Wild Ride, amit indítok. Kellemes éjszakát, és jó rádiózás mindenkinek!

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és szerintem nem találnánk ki, hogy Sam Fernnek mi az egyik nagy hobbija. Mi az, amit nyaranta nagyon sokat csinált gyerekkorában. Mivel, hogy imádja a dínókat, vállalt munkát egy dínó kiállításon. Szerintem ez egy tök jó sztori. Ahogy ez meg egy tök jó igazi mai sláger. Sam Fern, Rosalind, Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Wembley-t Egyesült Királyságban, Londonban nem sokan tudnak megtölteni. Akik igen, azok viszont a legnagyobb sztárok. Hát ez most, ezen a héten Raynek sikerült. A legnagyobb sztárok közé került ezzel is, meg hát az ilyen dalokkal, a Heart Like Mine a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, hogy telik az este? Remélem, hogy remekül. Én a következő órában is hozom az igazi mai slágereket, 8-ra pedig jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, a következő órát pedig... Ez a nagy kedvenc indítja mindjárt! Excellent, Sarah Misha Miller, Don't Leave! Pár perc és hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy kislakásnyi erdő jut minden budapestire, és ez még csak a kezdet. Ha eddig azt hittük, hogy Budapesten csak beton rengeteg van, jó hír, hogy a fővárosban minden lakosra átlagosan 33 négyzetméter erdő jut. Ez olyan, mintha mindenkinek lenne egy saját zöld kislakása. És hogy mennyit számítanak ezek a zöld foltok? Nagyon is sokat. A legfrissebb kutatások szerint a budapesti erdők összesen közel 340 ezer tonna szenet tartanak lekötve. Ez nem csak klímavédelmi szempontból fontos, hanem hatalmas értéket is képvisel. A karbonpiacon ez 14 és 24 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ráadásul évente további 10 000 tonna széndioxidot nyelnek el, majdnem annyit, amennyit 1000 autóbusz 100 kilométeren kibocsát. És hogy miért is ilyen fontos ez? Mert a városi hőhullámok egyre brutálisabbak. A beton, az aszfalt, a rengeteg jármű együtt igazi hőcsapdát alkot, ami miatt a városokban sokkal nehezebb elviselni a forróságot. Ilyenkor jönnek jól a fák, árnyékot adnak, párologtatnak, enyhítik a hőstresszt, valójában természetes klímaberendezések. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium most összefogott, hogy a városi erdők ne csak megmaradjanak, hanem fejlődjenek is. A cél több zöld, több árnyék, kevesebb térkő és beton. A fejlesztéseket a széndioxid kvóta bevételeiből finanszírozzák, vagyis a szennyező fizet elv alapján a környezetkárosítás pénzből zöld projektek lesznek, és ez még nem minden. A Pilisi Parkerdő ZRT már most is úttörő, hiszen a budapesti erdőinek 75%-át úgynevezett örökerdő üzemmódban kezeli, ami folyamatos erdőborítottságot jelent. A cél, hogy ezt a szemléletet más városokban is bevezessék, például Tatán, Sárváron és Kecskeméten. A jó hír pedig az, hogy a zöldítés trendi lett, vége a térkövezési mánia korszaknak, a jövő városai nem a forró beton dzsungelek, hanem a fás, ligetek és árnyas utcák lesznek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 4 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy olasz DJ Alex Kenji a folytatásban, és tekintve, hogy olasz, szerintem senkit nem lep meg, hogy imádja ő is a focit, így a VB ideje alatt azért ennek is van jelentősége, a Bumble éljön tőle már is!

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely a diszkós itt Burajival, Király Viktorral és a Bad Days-el ma este 8 órától is jönnek majd zenélni. De addig is szólnak az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a legújabb Bibi Rexától a Faithless dal újra gondolása, a New Religion, amit már is indítok. Deep

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzési fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kedvező adózási feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Retro időutazás nyílik Keszthelyen, Becsehely kezdett a legjobban a Zala tűzoltó kupában. Köszöntöm a hallgatókat, Vintedia vagyok a hírekkel. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linz Meyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
3: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
2: Retro időutazás nyílik Keszthelyen. Régi kempingek, diszkok és kertmozik idézik meg a balatoni nyarak hangulatát Keszthelyen. A balatoni retro tárlat az 1960-as évektől a rendszerváltásig repíti vissza a látogatókat. Németh Péter kurátor szerint a Balatoni Múzeum kiállításának egyik különlegessége, hogy a közönség egy korabeli busz hangulatát is átélheti. A Balatoni Múzeum nagyszabású tárlatát ma adják át a közönségnek. Az anyag jövő tavaszig lesz látható Keszthelyen.
4: Az életünkben számtalan helyen találkozunk a retroval, és úgy gondoltuk, hogy múzeumi szinten is jó lenne ez a témához hozzányúlni. Igyekeztünk tényleg sok mindent beletenni, de természetesen ugye mindenkinek más is, más jelent a balatoni strandolás 40-50-60 évvel ezelőtt. Egy busz belsőbe érkeznek a látogatók, ahol eredeti hagyományos régi buszülésekre lehet majd helyet foglalni, egy kicsit ezt az érzést átvenni, hogy amikor annak idején buszoztunk, akkor milyen érzés volt ezeken az Ikarusz buszokon ülni. Biztos, hogy sok tár lesz, ami ismerős lesz, és felcsillan a szem, hogy igen, a gyerekkoromban ezt használtuk.
2: A Sopáhok adott otthont a Zala tűzoltó kupa idei első fordulójának. A férfiaknál a címvédő Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzett az élen, megelőzve az Alamenti kutatómentő csoportot és az Alsópáhoki csapatot. Az ifjúsági kategóriában a lakhegyiek szerezték meg az első helyet. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszórtan várható csapadék. A legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon, erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben, maximum 24 fok lesz.
5: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
6: A túl kevés vagy a túl sok alvás is növeli a halálozás és a stroke kockázatát. A tartósan napi 7 óránál kevesebbet vagy 9 óránál többet alvók esetében nagyobb a halálozás rizikója, derül ki a Semmelweis Egyetem elemzéséből. A tanulmány szerint azoknál, akik éjszakánként kevesebb mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata. A hosszú alvás idő még veszélyesebb azoknál, akiknél ez rendszeres legalább 9 óra, ekkor a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb a napi 7-8 órát alvókhoz képest. A Semmelweis Egyetem kutatása több mint 2 millió felnőtt adatait dolgozta fel a rövid és a hosszú alvásidőt vizsgáló csoportokban, összesen 79 nemzetközi publikáció elemzésével. Az eredmények jelentős nemi különbségeket is feltártak. A férfiaknál a 7 óránál kevesebb alvás 16%-kal, míg a 8 óránál több 36%-kal növelte a mortalitási kockázatot. A nőknél a rövid alvás idő 14%-kal, míg a hosszú 44%-kal emelte a halálozás esélyét. A tanulmány szerint a különbségek mögött hormonális viselkedésbeli vagy szív- és érrendszeri tényezők is állhatnak. A tanulmányból kiderül, hogy a leggyakoribb alvászavar a krónikus álmatlanság vagy inszomnia. Korábbi kutatások szerint a világ népességének egyharmada legalább egyszer megtapasztalja az álmatlanságot élete során, és körülbelül 10% szenved krónikus inszomniában. A szerzők a tanulmányban figyelmeztetnek arra, hogy az alváshiány egyre komolyabb globális népegészségügyi problémát jelent. Világszerte milliók alszanak túl keveset, a megnövekedett munkateher, a digitális eszközök rendszeres használata vagy a gyakori stressz következtében. Különösen veszélyeztetettek a váltott műszakban dolgozók és azok, akik rendszertelen időbeosztásban élnek. A tartós alváshiány nem csak a halálozással, hanem számos egészségügyi problémával is összefüggésbe hozható, például az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és érrendszeri betegségekkel és az immunrendszer gyengülésével.
5: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 13 perccel, június 13-án, Anett és Antal névnap van egyébként. Az igazi mai slágerek között pedig hozom már is az egyik Rádió 1 DJ-t, Regálilit, és a legújabb dal tőle. Ez a Hiami, amit indítok.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Tiesto, aki az utóbbi időben már nem csak elviszi azokba a városokba a családját, ahol fellép, hanem egyre többet viszi a színpadra is a gyerekét. Hát tök rendben van amúgy. Ez meg az igazi mai slágere most Karol G-vel közösen, picivel félhat előtt szép reggelt.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor ma azért lehet esőre számítani napközben, de 23 fok lesz, és hát holnap is még ilyen 23-24 fokos napi csúcsok. Óriási kedvencet választottam a folytatásba. Kygo, Whitney Houston, Higher Love a hírek után indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy kislakásnyi erdő jut minden budapestire, és ez még csak a kezdet. Ha eddig azt hittük, hogy Budapesten csak beton rengeteg van, jó hír, hogy a fővárosban minden lakosra átlagosan 33 négyzetméter erdő jut. Ez olyan, mintha mindenkinek lenne egy saját zöld kislakása. És hogy mennyit számítanak ezek a zöld foltok? Nagyon is sokat. A legfrissebb kutatások szerint a budapesti erdők összesen közel 340 ezer tonna szenet tartanak lekötve. Ez nem csak klímavédelmi szempontból fontos, hanem hatalmas értéket is képvisel. A karbonpiacon ez 14 és 24 milliárd forint közötti összegnek felel meg. Ráadásul évente további 10 000 tonna széndioxidot nyelnek el, majdnem annyit, amennyit 1000 autóbusz 100 kilométeren kibocsát. És hogy miért is ilyen fontos ez? Mert a városi hőhullámok egyre brutálisabbak. A beton, az aszfalt, a rengeteg jármű együtt igazi hőcsapdát alkot, ami miatt a városokban sokkal nehezebb elviselni a forróságot. Ilyenkor jönnek jól a fák, árnyékot adnak, párologtatnak, enyhítik a hőstresszt, valójában természetes klímaberendezések. Az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium most összefogott, hogy a városi erdők ne csak megmaradjanak, hanem fejlődjenek is. A cél több zöld, több árnyék, kevesebb térkő és beton. A fejlesztéseket a széndioxid kvóta bevételeiből finanszírozzák, vagyis a szennyező fizet elv alapján a környezetkárosítás pénzből zöld projektek lesznek, és ez még nem minden. A Pilisi Parkerdő ZRT már most is úttörő, hiszen a budapesti erdőinek 75%-át úgynevezett örökerdő üzemmódban kezeli, ami folyamatos erdőborítottságot jelent. A cél, hogy ezt a szemléletet más városokban is bevezessék, például Tatán, Sárváron és Kecskeméten. A jó hír pedig az, hogy a zöldítés trendi lett. Vége a térkövezési mánia korszaknak, a jövő városai nem a forró beton dzsungelek, hanem a fás, ligetek és árnyas utcák lesznek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha valaki követi Taylor Swiftet a socialben, akkor láthatja mindig, hogy óriási fenyőfáik vannak karácsonykor. Ez nem csak azért van, mert önmagában jól néz ki, hanem részben gyerekkori emlék, mert hogy volt egy fenyőfa ültetvényük, ahol nagyon sokat dolgozott gyerekkorában. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai sláger Taylor Swift és az Opel Light itt a Rádió 1-en.

Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: making you cry.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Dübörög a cseresznye szezon. 4 évszakos Balatonban gondolkodik Keszthely. Milliós tanterem fejlesztést nyert a Szőlősgyöröki iskola. Köszöntöm a hallgatókat, Winter Dina vagyok a hírekkel. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Nem csak nyári úti célként szeretné erősíteni balatoni szerepét Keszthely, egyre nagyobb hangsúlyt kap a 4 évszakos turizmus, amelyben a vízisportok, az egész éves programok és a különleges közösségi események is fontos szerepet kapnak. A cél az, hogy a Balatonpart a főszezonon kívül is élményt kínáljon a látogatóknak, mondja Cireki László, a keszthelyi létesítményeket üzemeltető Vűz Kft. Ügyvezető igazgatója.
3: Egész évben sétányként üzemel, egyébként a városi strand is, a móló közelsége miatt egész évben azért sok vendéggel találkozunk. Keszthelyben egyedülálló a Balatonpart, hogy 4 strandja van, és 4 különböző attrakciót tud nyújtani a városon belül. Mi reméljük, hogy a vendégeink ma növekedni fog, az előző évekhez képest is, meg az átlaghoz képest is. Mi nagyon bízunk benne, hogy egy kiváló időjárás van, mert akkor lesz nagyon sok vendég a strandokon, hogyha meleg, száraz nyár lesz. És egy nagyon jó szezon fogunk zárni.
1: A Fonyódi térség egyik iskolája lett a Strabag országos programjának nyertese. A Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvoda több mint 2000 szavazattal került a 3 győztes intézmény közé. Az 1960-as években épült iskola egyik jelenleg alig használt tanterme alakulhat át multifunkcionális térré. Amint egy 10 millió forint értékű felújítás már a nyáron megkezdődik, áll a projekt közleményében. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszortan várható csapadék, a legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás, egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon, erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben, maximum 24 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Király Tamással, csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 6 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egyfelől korán van, de aki ugye VB meccseket néz azoknak, hát nem is tudom, hogy mi, mert hogy vagy fennmaradunk, vagy felkelünk, őskáosz. Na, viszont itt a rádió egyen pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, Lost Frequencies, Busty Head Down, most ezt indítom. I was

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Feldi a folytatás, aki mindig imádta a nyári hangulatú zenéket, és igazi bulis pörgős kedvenceket csinált, aztán jött 2025, és a Time of the Time című legújabb albuma azért már egy picit személyesebb lett, sokkal többet mesél benne magáról, az új életszakaszáról, a családjáról, és szerintem ez is jól áll neki. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, picivel negyed hét előtt.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és halka jegyzem meg, jövő héten is lesz játék. A Sopron Festre visszük majd el a hallgatókat páros belépőkkel. A hangulatot pedig Kámrát hozza a következő 30 percben, elsőként a hírek után a Be Mine, amit indítok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Közösségé nőtt a jubiláló Göcsei Szegek. Retro időutazás nyílik Keszthelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Vintedél vagyok a hírekkel. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők ma és holnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren a 7. Korea On fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedt, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Jubileumi gálaműsorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Göcsei Szegek Néptánc Együttes. A Pászegen indult közösség néhány év alatt 8 főből 150 tagú néptáncos családdá bővült, amelyben a legkisebbektől a szenior korosztályig minden generáció megtalálható. Az együttes nem csak a néptánc oktatásával foglalkozik, hanem számos hagyományőrző programot, tábort és közösségi rendezvényt is szervez. A jubileumi ünnepségen külön elismerésben részesült Gyenese Krisztián művészeti vezető. Tudósított róla a Vármegyei Napilap. Színes fotokon elevenedik meg a régi Keszthely. Időutazásra hívja az érdeklődőket a Balaton Színház nemrég berendezett kiállítása. A régi Keszthely új színekben című tárlaton az 1920-as és 30-as évek városképe elevenedik meg, mesterséges intelligencia segítségével újra színezett archív felvételeken. Az anyag bemutatja a korszak meghatározó fejlesztéseit, köztük a Balatoni Múzeum, a Helikon Park és a Városi Strand létrejöttét. A megnyitón helytörténészek idézték fel a két világháború közötti Keszthely fejlődését, számolt be róla a Hír Balaton.hu. Lellei bor lett Somogy idei legjobbja. A Balaton Lellei Bújdosó Pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatását választották Somogy borának. A versenyre 11 dél-balatoni pincészet összesen 37 mintával nevezett. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszórtan várható csapadék. A legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon. Erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben. Maximum 24 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő 30 percet pedig az az énekesnő indítja, aki ha nem énekelne, akkor is valószínűleg jól élne, mert hogy tőzsdeügynök lenne. Részben családi hivatás ez náluk, és gyerekkorában ez is érdekelte, de hát azért a zene csak jobban bejött neki. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A következő órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Grill energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi ételkínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kedvező adózási feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Retro időutazás nyílik Keszthelyen, Becsehely kezdett a legjobban a Zala-tűzoltó kupában. Köszöntöm a hallgatókat, Vintedél vagyok a hírekkel. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linz Meyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Retro időutazás nyílik Keszthelyen. Régi kempingek, diszkok és kertmozik idézik meg a balatoni nyarak hangulatát Keszthelyen. A balatoni retrotárlat az 1960-as évektől a rendszerváltásig repíti vissza a látogatókat. Németh Péter kurátor szerint a Balatoni Múzeum kiállításának egyik különlegessége, hogy a közönség egy korabeli busz hangulatát is átélheti. A Balatoni Múzeum nagyszabású tárlatát ma adják át a közönségnek. Az anyag jövő tavaszig lesz látható Keszthelyen.
3: Az életünkben számtalan helyen találkozunk a retroval, és úgy gondoltuk, hogy múzeumi szinten is jó lenne ez a témához hozzányúlni. Igyekeztünk tényleg sok mindent beletenni, de természetesen ugye mindenkinek más is, más jelent a balatoni strandolás 40-50-60 évvel ezelőtt. Egy busz belsőbe érkeznek a látogatók, ahol eredeti hagyományos régi buszülésekre lehet majd helyet foglalni, egy kicsit ezt az érzést átvenni, hogy amikor annak idején buszoztunk, akkor milyen érzés volt ezeken az Ikarusz buszokon ülni. Biztos, hogy sok tár lesz, ami ismerős lesz, és felcsillan a szem, hogy igen, a gyerekkoromban ezt használtuk.
1: A Sopáhok adott otthont a Zala tűzoltó kupa idei első fordulójának. A férfiaknál a címvédő Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzett az élen, megelőzve az Alamenti Kutatómentő Csoportot és az Alsópáhoki csapatot. Az ifjúsági kategóriában a lakhegyiek szerezték meg az első helyet. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszortan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszortan várható csapadék. A legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon. Erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben. Maximum 24 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk 8-tól, ma is Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, hétfőn pedig újra itt lesznek, és hogy mivel készülnek, na ezt majd ők elmondják. Nem én fogom elburrantani a puskaport, az igazi mai slágert viszont én indítom most Gorgon City-től, Hayden James-től, ez a Foolproof itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a VB pedig pörög tovább, ma is lesznek meccsek, nem napközben, majd este, bár még aránylag baráti, a 21 órás kezdés Katar és Svájc között, vagy éppen az éjfél is, szűken Brazília-Marokkó, na a hajnali három Haiti és Skócia az már egy picit vadabb, ami éjszaka lesz. BB Rexa viszont most a folytatásban, aki egy csomó szálon kötődik a focihoz, például a 2023-as FIFA klubvilágbajnokságnak a főcímdalát, a betétdalát, a hivatalos zenét is ő készítette. Ez meg a legújabb, egy fétlesdal újragondolás a BB Rexától, a New Legion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Dübörög a cseresznye szezon. 4 évszakos Balatonban gondolkodik Keszthely. Milliós tanterem fejlesztést nyert a Szőlősgyöröki iskola. Köszöntöm a hallgatókat, Winterdél vagyok a hírekkel. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáthy Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Nem csak nyári úti célként szeretné erősíteni balatoni szerepét Keszthely, egyre nagyobb hangsúlyt kap a 4 évszakos turizmus, amelyben a vízisportok, az egész éves programok és a különleges közösségi események is fontos szerepet kapnak. A cél az, hogy a Balatonpart a főszezonon kívül is élményt kínáljon a látogatóknak, mondja Cireki László, a keszthelyi létesítményeket üzemeltető VÜSZ Kft. Ügyvezető igazgatója.
3: Egész évben sétányként üzemel, egyébként a városi strand is, a móló közelsége miatt egész évben azért sok vendéggel találkozunk. Keszthelyben egyedülálló Balatonpart, hogy 4 strandja van, és 4 különböző attrakciót tud nyújtani a városon belül. Mi reméljük, hogy a vendégeink ma növekedni fog az előző évekhez képest is, meg az átlaghoz képest is. Mi nagyon bízunk benne, hogy egy kiváló időjárás van, mert akkor lesz nagyon sok vendég a strandokon, hogyha meleg, száraz nyár lesz. És egy nagyon jó szezon fogunk zárni.
1: A Fonyódi térség egyik iskolája lett a Strabag országos programjának nyertese. A Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvoda több mint 2000 szavazattal került a 3 győztes intézmény közé. Az 1960-as években épült iskola egyik jelenleg alig használt tanterme alakulhat át multifunkcionális térré. A mintegy 10 millió forint értékű felújítás már a nyáron megkezdődik, áll a projekt közleményében. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszórtan várható csapadék. A legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon. Erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben. Maximum 24 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lady Gaga a folytatásban, aki befejezte a turnézást, viszont nem ment el pihenni, nem ment el lazulni, stúdióba vonult, és egy nagyon érdekeset mondott a következő albumról, ami más lesz, mint a korábbiak, a művészetemnek egy másik oldalát szeretném megmutatni a következő nagy lemezemmel. Lady Gaga jön, ez az Abrakadabra tőle itt a rádió egyen.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig Rádió 1 Top 50, az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével. Ez a dal, az tudja, hogy rajta lesz a listán, de hogy hanyadik, na az majd 10 után kiderül. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
8: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Margit szigetre költözik 2 napra Korea. Közösségé nőtt a jubiláló Göcsei Szegek. Retro időutazás nyílik Keszthelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Winter Dél vagyok a hírekkel. A Margit szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők ma és holnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren a 7. Korea On fesztiválon. Részletek Páfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedt, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Jubileumi gálaműsorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Göcsei Szegek Néptánc Együttes. A Pászegen indult közösség néhány év alatt 8 főből 150 tagú néptáncos családdá bővült, amelyben a legkisebbektől a szenior korosztályig minden generáció megtalálható. Az együttes nem csak a néptánc oktatásával foglalkozik, hanem számos hagyományőrző programot, tábort és közösségi rendezvényt is szervez. A jubileumi ünnepségen külön elismerésben részesült Gyenese Krisztián művészeti vezető. Tudósított róla a Vármegyei Napilap. Színes fotokon elevenedik meg a régi Keszthely. Időutazásra hívja az érdeklődőket a Balaton Színház nemrég berendezett kiállítása. A régi Keszthely új színekben című tárlaton az 1920-as és 30-as évek városképe elevenedik meg, mesterséges intelligencia segítségével újra színezett archív felvételeken. Az anyag bemutatja a korszak meghatározó fejlesztéseit, köztük a Balatoni Múzeum, a Helikon Park és a Városi Strand létrejöttét. A megnyitón helytörténészek idézték fel a két világháború közötti Keszthely fejlődését, számolt be róla a Hír Balaton. Lellei bor lett Somogy idei legjobbja. A Balaton Lellei Bújdosó Pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatását választották Somogy borának. A versenyre 11 dél-balatoni pincészet összesen 37 mintával nevezett. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszórtan várható csapadék. A legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon. Erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben. Maximum 24 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Van forró vized, Zsűr? Tudsz forralni? Forralni?
2: Nem nagyon forró?
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A
1: kísérletet. Tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk?
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
3: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
3: Zsül, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: nem, egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve én azért én izgulok.
3: Ebben a más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül! Gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül! Hozd a vízforralót! Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül. Nadrágon keresztül.
2: Szá, persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez reptéri kávé.
2: Már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és
1: persze.
2: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem. Hát mondja, másodperc a tártás.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvány leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
2: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad?
2: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
3: de
2: ugye
3: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
3: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kellett kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
3: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, hogy a teknősnek a feje behúzódik a páncélba,
3: igen,
1: és eltűnik.
3: Igen, nem most kapja.
2: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
3: Hát, ha ilyen érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet
2: nem,
1: egy
2: nem
1: kávéval.
2: Lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
3: Mert tud a súrgódást, nagyon fáj neki a
1: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
2: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
3: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpánynak a tokájára?
2: De az átültetés is fáj.
3: Meg hát de csak kicsit, de nem lesz ki kell bírni, de utána már jó lesz.
1: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
2: Jó fejek.
3: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
2: egyébként nem működik
3: elég
2: a szerszám.
3: Elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
1: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
3: Epeműtét, 2010.
2: Az már egy gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
2: De neki csak lelkisérüléseim
3: vannak.
2: Főleg
3: lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
3: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
3: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy vágásod,
3: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett.
1: És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
3: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
3: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
3: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
1: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
3: Erkélyről még visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
3: Igen, igen.
1: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
3: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
2: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
2: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
2: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
2: Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott nem is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
2: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
2: Full.
1: Nem érzem.
3: Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
2: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülés érzékeny. Ránézel a tested, és tudod, hogy nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretem sebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
3: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
2: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
3: Igen. Igen.
2: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
3: Ezt apámban is csinálták.
1: Minden normális laktanyába, kollégiumban ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
2: Herpes.
4: Nekem
1: csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
2: Na, mesélj, Gyula, hova szúrjuk?
1: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlanul a Feri újbegyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én, nein!
3: Nem tudom, melyik
2: ujjad?
3: Melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
2: Itt, igen.
1: Szad már bele, akkor gyorsan.
3: De egy gyors vércukrot nézünk.
2: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmen.
3: Csett csak így üzem.
1: Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre az a vehető, hogy kisétált és behozott egy pikádot.
3: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Igen, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
2: Tényleg van benne.
1: Van egy ilyen kis dolga
2: kezelő.
4: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az, hiszem, az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, az csak az Gábölgyics. Az egy kicsit Gábölgyics.
4: Ott kővel dobtak mennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gábölgyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
3: Na mondjad nekem, mit van.
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik. Így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd,
5: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor föl lehessen akasztva.
1: Igen.
5: Meg így lehajoltam. Láttam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csinálj, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy ez hol, kivel, mikor. Én
3: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. és megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a körbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, az beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
2: Anyád ránézett, azt mondta,
1: jó, oké, na a kis betadin, jó van, mennyi, aztán izé, csinál
3: figyelj,
1: tovább.
3: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát így magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső remnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültem. Ott tudtuk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, hogy csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd itt a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
3: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi. Ja,
1: három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érrel játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
6: Ó, ne!
1: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy Isten... minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
3: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik váfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a váfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam mai napig senki.
1: De hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó?
3: Ott megkapaszkodott benne, a rajta fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és felakasztott így a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
3: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
2: Bizony.
1: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
3: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat. Nem kihetető. Gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
2: És a legót pedig nem engedjük el.
3: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem tudom, hogy elvittetek a kórházba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletesen artikulálsz.
3: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mit történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kedvező adózási feltételekkel vállalhatnak munkát a diákok. Retro időutazás nyílik Keszthelyen, Becsehely kezdett a legjobban a Zala-tűzoltó kupában. Köszöntöm a hallgatókat, Winter Dia vagyok a hírekkel. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linz Meyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diák munkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Retro időutazás nyílik Keszthelyen. Régi kempingek, diszkok és kertmozik idézik meg a balatoni nyarak hangulatát Keszthelyen. A balatoni retro tárlat az 1960-as évektől a rendszerváltásig repíti vissza a látogatókat. Németh Péter kurátor szerint a Balatoni Múzeum kiállításának egyik különlegessége, hogy a közönség egy korabeli busz hangulatát is átélheti. A Balatoni Múzeum nagyszabású tárlatát ma adják át a közönségnek. Az anyag jövő tavaszig lesz látható Keszthelyen.
3: Az életünkben számtalan helyen találkozunk a retróval, és úgy gondoltuk, hogy múzeumi szinten is jó lenne ez a témához hozzányúlni. Igyekeztünk tényleg sok mindent beletenni, de természetesen ugye mindenkinek más is, más jelent a balatoni strandolás 40-50-60 évvel ezelőtt. Egy busz belsőbe érkeznek a látogatók, ahol eredeti hagyományos régi buszülésekre lehet majd helyet foglalni, egy kicsit ezt az érzést átvenni, hogy amikor annak idején buszoztunk, akkor milyen érzés volt ezeken az Ikarusz buszokon ülni. Biztos, hogy sok tár lesz, ami ismerős lesz, és felcsillan a szem, hogy igen, a gyerekkoromban ezt használtuk.
1: A Sopáhok adott otthont a Zala-tűzoltó kupa idei első fordulójának. A férfiaknál a címvédő Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzett az élen, megelőzve az Alamenti kutatómentő csoportot és az Alsópáhoki csapatot. Az ifjúsági kategóriában a lakhegyiek szerezték meg az első helyet. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszórtan várható csapadék. A legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon. Erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben. Maximum 24 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak szeretném elmondani nektek.
1: Oda figyelj!
0: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat? Itt reggel hatkor
3: csillagászat. Még csillagászat. Az a néznek az azért nem ornitológia.
2: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
0: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz.

0: Jó.
1: De
2: erről van szó.
1: Sajnos a hallgatók nem látják, hogy Balázs kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
2: Na de akkor Orritól ugye.
0: És akkor most jön a sírály.
2: Jól mondod. Ez történt.
0: És fölkapta a Vénuszt.
2: Haladok a forgatási helyszíre.
1: Igen.
2: Ez puszta zámor.
0: Puszta zámor.
1: A szerelem fővárosa.
2: A szerelem fővárosa, igen, ott, igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnénk utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
0: Igen.
1: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
2: Kelep, mondd.
0: Kelep.
2: Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá, fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
0: Okay.
2: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
0: Ufó gólya.
2: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
1: És ítélkezik?
0: De lehet, hogy...
2: Mi a szar történik a gólyán?
1: Vadászik.
2: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
0: Nem azért a gyíkot meg a békát.
1: Azért, mert az asszony hormonos, és nem bírják meg.
0: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
1: Igen, ott hormonos, már érdekel, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
2: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
1: Ez a rádiójáték.
0: Aha, semmit nem.
3: Soha egy a póza tetején, nincs fészkünk.
2: Mondom nincs fészkünk, ott ül a póza tetején.
0: Hogy ne lenne fészkünk
2: a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
0: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
2: Ott is ül.
1: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
2: Ott ül a másik.
0: Szerintem
2: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
0: Szerintem téged figyelni.
2: Ez mi?
1: Ez a hangyák miatt van.
2: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
0: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
2: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
0: De hogy állna már párba?
1: De
0: már
1: nem lehet egész nap már gólyázni.
0: Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
2: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
1: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
2: ebben
1: varjú megérkezett.
2: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
1: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
2: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd. Szóval jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
0: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
2: Igen?
0: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
2: Igen?
0: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
2: Mi az, hogy nem fér bele?
0: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
1: Azt írják, hogy strihelnek.
2: Figyelj, puszta zámor.
4: Hé, szép fiú.
2: Puszta zámor, bárki meg tudja nézni. Ahogy mész be puszta zámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
1: Szopránó. Ez a szopránó.
2: Ez most hogy jön ide?
0: Hát, szopránó.
1: Már a mafia film, nem pedig.
2: Hogy jön ez most ide? Szopránó. Szóval, oké. Okay. Ott ül 30 darab gólya.
1: Igen.
2: Tony Soprano mindegyik?
0: Így van.
2: Mindegyik egy mafiózó gólya.
0: Arra várnak,
2: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
0: Hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
1: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
2: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába. Ezek szingli.
1: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszta zámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez van. Ez olyan, mint amikor a kanapéra kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
2: Tehát elzavarják a gólyák.
0: Nincs kanapéja, mind fiú gólyák. Őnek van oszlopa.
2: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
0: Úgy van.
2: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
1: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis betartani.
2: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
0: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
2: Igen, ezért ő elmegy.
1: Pista, te mit csináltál itt vagy?
0: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
2: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak.

0: Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
1: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
0: Melegek?
2: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
0: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
2: De
0: nem
2: nincs
0: építenek
2: párjuk.
3: Fészket miért nem épít?
2: Mert nincs még párjuk.
3: De ez csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
2: Igen.
0: Nagyon érted a színvinétel.
3: Én nagyon bírtam.
0: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszaka, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
2: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
0: Akiknek, na jó,
2: akiknek az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
3: Na de maguknak. Attól a fészke még ott cuki. Van.
2: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
1: A gólyák pont úgy nézegetik
3: után. Mi csinál egyedül?
2: Haverokkal beszélgetik.
0: Beszámoló pont úgy, mert gólyák.
1: Kelep-kelep gólyák.
0: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
2: igen.
0: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott hát, a póznán, hát megőrülök.
4: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
0: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
2: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy ugye
3: a lehet, férhez. Hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek,
1: vagy... Nem lehet, hogy a parlament.
0: Láttam, tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymásra tudnak dumálni. Há? Fél lábon, fészek nélkül, 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
1: Hánykor nyit a gólya diszkó?
0: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út, itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még mennyi legyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, mennyi el. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
3: És kis kapszintásokkal
0: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
3: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
0: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
1: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
0: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél...
3: 8, fél
0: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél
3: még. Addig én haza nem megyek, amíg egy gólyák.
0: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
3: Én fölülök az egyik póznára, érted?
0: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ne, ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
1: tőle. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják
0: ott,
1: az arra
0: járók. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, egyes indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
1: Hi.
3: Öcsém, én ezt ez azért,
1: figyelj.
0: Ti csukott szemmel jártok a világba, bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
1: a
0: és kutatom.
1: A gilicebanditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged?
0: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
3: Dobáltad őket, kamicsa.
0: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
4: Béka.
0: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel puszt az ámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
2: Igen.
0: Azért ülnek ilyen szomorúan?
2: Szerintem igen.
1: Há, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
3: Szemtanú.
1: De egy lábon állnak, vagy kettő?
0: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
3: Mindegyik
0: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
3: Jó.
0: Igazolt.
3: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
0: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
1: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképen volt a szárnyalak.
0: Miket írnak?
4: Kelep!
0: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
3: Ó, persze.
0: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
3: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
0: Elmondom
1: én
0: neked,
1: örülök,
0: figyelj.
1: Hogy gyógyszert váltottál,
0: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
3: És ott a Vénusz!
0: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük, megnézed a Jupiter Vénusz.
1: Szürke hájú,
0: kidőzöd a szürke
3: hájú. Nagyon zörzölöm.
0: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Csoda. Ma este te oda ott meg fogod köszönni.
3: Lehet, ott is alszom.
0: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
1: Majd ez csak meghallod a hátam mögött, testvérem.
0: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
1: Jó, hogy őre találkozunk. Majd egy kis tartozás.
0: Hoztál papírt, Feri. Megint nagyon megy a hasam.
3: Na jó,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világsikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
10: Az álma egy saját medence. Ha medence, akkor Balaton medence. www.balatonmedence.hu.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
11: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: meghalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
2: A Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Dübörög a cseresznye szezon. 4 évszakos Balatonban gondolkodik Keszthely. Milliós tanterem fejlesztést nyert a Szőlősgyöröki iskola. Köszöntöm a hallgatókat, Vintedél vagyok a hírekkel. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáthy Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagy nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
3: Hazánkban mintegy 2600 hektáron termelnek cseresznyét. Nem csak nyári úti célként szeretné erősíteni balatoni szerepét Keszthely, egyre nagyobb hangsúlyt kap a 4 évszakos turizmus, amelyben a vízisportok, az egész éves programok és a különleges közösségi események is fontos szerepet kapnak. A cél az, hogy a Balatonpart a főszezonon kívül is élményt kínáljon a látogatóknak, mondja Cireki László, a keszthelyi létesítményeket üzemeltető VÜSZ Kft. Ügyvezető igazgatója.
5: Egész évben sétányként üzemel, egyébként a városi strand is, a móló közelsége miatt egész évben azért sok vendéggel találkozunk. Keszthelyben egyedülálló Balatonpart, hogy 4 strandja van, és 4 különböző attrakciót tud nyújtani a városon belül. Mi reméljük, hogy a vendégeink ma növekedni fog az előző évekhez képest is, meg az átlaghoz képest is. Mi nagyon bízunk benne, hogy egy kiváló időjárás van, mert akkor lesz nagyon sok vendég a strandokon, hogyha meleg, száraz nyár lesz. És egy nagyon jó szezon fogunk zárni.
3: A Fonyódi térség egyik iskolája lett a Strabag országos programjának nyertese. A Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola és Óvoda több mint 2000 szavazattal került a 3 győztes intézmény közé. Az 1960-as években épült iskola egyik jelenleg alig használt tanterme alakulhat át multifunkcionális térré. A mintegy 10 millió forint értékű felújítás már a nyáron megkezdődik, áll a projekt közleményében. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszórtan várható csapadék. A legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon. Erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben. Maximum 24 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben,

0: legfrissebb. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Olvasunk egy baromi érdekes cikket, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság. És az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létrehozására.
2: Hát de milyen eszük van ezeknek?
1: Mennyire jól csinálják?
2: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
1: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, fejlesztenek egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsolsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
3: Okos.
1: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
2: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz, azt is, hogy itt fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartódba.
3: Szerintem egyikre se fizetnek.
2: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a havereidnak, hogy nézd, mi történt. És a nyest, kövér
3: nyesteket. Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy de... a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondják, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
1: Elmondom neked, mi fog történni.
3: Na, mi fog történni?
1: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
3: Erről van szó.
2: Nem.
1: Hát, de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
2: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nak a jeleit a képen.
1: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatási díjon, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika rémünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Tehát rajtad hajtják. Be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
3: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
1: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve,
4: Otto.
1: Mert egy ilyen öreg fazó jött ki, mindig egy kárszakértőként felhívott, és egy ilyen nagyon rossz lehellettel körülbelre járt.
2: Mint a rajzfilmekben a vakondok. Nem most akkor öncsön neki nézni, egy kicsit így.
3: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel körbefotóztam.
2: Az a madzag, amivel a csuklóját tartotta.
1: Jobb esetben hozott magával egy szolstokot, megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a pálott szájával, és utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
3: hát
1: nézi
3: már,
1: meg?
3: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
1: Aha.
3: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
1: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
2: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt,
1: igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
2: Igen, kis pocak, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát, hogy ez mindig
1: hát szerintem egyre profibb. De már az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
3: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta, ugye több ujja volt.
1: Igen. Meg ilyen furán állt a keze,
3: de már nem itt tartunk, hogy 5 kereket rajzol be a kocsinak az AI.
1: Álljátok, írják, hogy álljátok ki arra a Lord is, nagy kárszakértő. Ezt ti tudtátok?
3: Csak őt hívnám, a baj lenne.
1: Felhívnád, hogy van itt egy kis kár.
3: Mutatom.
1: Ekkora a károd, de hogy jön ez most ide? Na jó, felhívjuk a Petinget csak, hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy a biztosítók rohannak a bűnözők után, nem? Uh-huh. Eszetekbe jutna? Van egy azon bosszankodna, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen fejlődően. Milyen rakkós
2: az
1: ember?
2: Igen, de az van, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor ez hivatali vissz... Nem, az
1: hát ez csalás. Ez igazából csalás, igen. Hello Péter, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok!
1: Figyelj, ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
5: Hát, sim,
4: Igen, igen, olvastam, és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás, fényképekkel való visszaélés, stb. Azért már a fénymásolóval egy idős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgatták a fotókat, hármat, négyet, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolában azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta ez tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beházási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az ő munkakörét visszaadja, ugyanis eznek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros útja az ügyfélednek, a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosító társaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, csak azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a generált képeket, amit AI csinál. Az AI csinál.
1: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosítótársaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
4: Hát, 100
1: milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
4: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek, ugye ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb történet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van a csalók, ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítási csalás. Tehát lehet, hogy gyors dolognak tűnik bedobni egy ilyet. Az ilyen most reggel én is kipróbáltam, hogy mit csinál a lakásunkból egy ilyen káresemény generált fotó. Tényleg megcsinálja, tök jól.
1: És fizettek? Láttam a fotót, elküldted. Igen, megnéztem.
4: Igen, elküldtem nektek egy ilyet. Még nem fizettek, de nincsenek bent, tehát 9-re már várom a pénzt.
1: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI kép.
4: Beázott, leégett autó, mindent. Tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
1: Tehát túl jó a kép.
4: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélük, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosító társaság, emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villamcsapott a tévébe, tényleg igen, úgyhogy adtak a biztosító meg kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitást tökéletesen le lehetett kérni a biztosító társaság, vagy csak az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosító társaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjáráselemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami ebbe, itt valami, azt gondolom, hogy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laza rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kéksárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Peti, nagyon köszi. Beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen.
4: Okay, vigyázz magadra.
1: Köszi, ciao, ciao. Hello. Azért van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshottal lefotózod.
3: És akkor nem mondja meg az
1: AI. És akkor már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-jal készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. De azért lekövessetek el biztosítást.
2: Nem azért... teljesen biztos, attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, az mennyire nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert van, ami azért
1: gagyi, valami azért. Kis szucinos oda néz.
3: Hát volt már próbálkozás.
1: Hát múlt hét elégett a konyhája, de már Csini Vili vadonatúj.
2: Ez például nyelvvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
1: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívásról. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó van, gyerekek, azért senki ne kövessen a biztosítási csalást. Tehát, hogy így nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
2: Nem, csak a nagyon büntetik. Megszorultak tényleg. Nem, ez, szerintem amúgy ez a néhány év, amit letöltendőbe kapsz, hát az végül.
3: Annyit megér.
2: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
1: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
3: Technológiával, egy kicsit.
1: Technológiával, már mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak köszönhetően?
3: Írtak a screenshotra, próbálták, bukott.
1: Bukó?
3: Igen.
2: Igen, tehát, szerintem attól függ, igen.
1: Igen? Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én az, hogy van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkor a szenvedés, meg küzdés.
2: Semmi, de van bejelentés, még akkor sem fizetik.
1: Igen, ezt mondom, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon... Nagyon, nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt, könnyebben fizetnek már?
3: Nekem
1: gyors,
3: de? Könnyen. Igen. Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, hogy mert mint az állat, aztán visszarakod a sajátodat.
1: A hibátlan alkatrészt. Tökéletes, hogy egy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
2: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrűt. De úgy, egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
1: Fotón elküldted, és küldték a lóvét?
2: Igen,
1: ennyi volt?
2: Igen, és utána felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádió drámával elmeséltem, és akkor csak ömlött és fröcskölt.
1: Annyi volt, hogy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új Whirlpool mosógépet, mert már nagyon kivolt a régi.
2: Kézzed, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították. Nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz.
1: És ezt lebiztosítóztattad?
2: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát a
1: márvány nem bírja vizet.
2: Nem, hát tudod, én vagyok a szegénykettünk közül.
1: Kararai márvány nem bírja vizet, ne adjad már!
2: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
1: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter.
2: Annyi, hogy Dolce Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce Gabbana.
1: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van.
2: Tehát... Igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
1: Aha. Neked van banki biztosításod?
3: Van. Neked is van.
2: Én lakáshitelt vettem fel, igen. És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
1: Wow, de érdekes.
3: Ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
1: Igen?
3: Igen.
1: Miért nem szól?
2: Figyelj, nekem minden van.
1: Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van. Miért nem ajánlgatják a portékat? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
2: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy jaj.
1: Az elég szomorú. Mondták, hogy ez
3: rövid élet.
1: Ebből 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
2: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, a közútira, hogyha megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
1: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind megjelent.
2: Így van, a súlyomat kilóban megkapják így.
1: Igen,
2: ez van, hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést. Még
1: nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
3: Abszolút. A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
1: akkor kéri a bank, az oké, ez tiszta, akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
2: Megkérem brókeremet, hogy hívjon fel téged.
1: Balesetbiztosítás.
2: Minden rajta, minden van. Bankkártyához.
1: Megnézem a bankkártyámat.
3: Hát ha.
2: Hát, és utasbiztosítás is van rajta, tehát hogyha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
1: Érdekes ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balaton legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Közösségé nőtt a jubiláló göcsei szegek. Retro időutazás nyílik Keszthelyen. Köszöntöm a hallgatókat, Vintedél vagyok a hírekkel. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az ország minden részéből érkező érdeklődők ma és holnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály színtéren a 7. Korea On fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
2: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedt, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
1: Jubileumi gálaműsorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Göcsei Szegek Néptánc Együttes. A Pálszegen indult közösség néhány év alatt 8 főből 150 tagú néptáncos családdá bővült, amelyben a legkisebbektől a szenior korosztályig minden generáció megtalálható. Az együttes nem csak a néptánc oktatásával foglalkozik, hanem számos hagyományőrző programot, tábort és közösségi rendezvényt is szervez. A jubileumi ünnepségen külön elismerésben részesült Gyenese Krisztián művészeti vezető. Tudósított róla a Vármegyei Napilap. Színes fotokon elevenedik meg a régi Keszthely. Időutazásra hívja az érdeklődőket a Balaton Színház nemrég berendezett kiállítása. A régi Keszthely új színekben című tárlaton az 1920-as és 30-as évek városképe elevenedik meg, mesterséges intelligencia segítségével újra színezett archív felvételeken. Az anyag bemutatja a korszak meghatározó fejlesztéseit, köztük a Balatoni Múzeum, a Helikon Park és a Városi Strand létrejöttét. A megnyitón helytörténészek idézték fel a két világháború közötti Keszthely fejlődését, számolt be róla a Hír Balaton.hu. Lellei bor lett Somogy idei legjobbja. A Balaton Lellei Bújdosó Pincészet 2020-as Cabernet Sauvignon válogatását választották Somogy borának. A versenyre 11 dél-balatoni pincészet összesen 37 mintával nevezett. Ma napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Térségünkben a mai napon közepesen felhős, szeles időben lesz részünk, napközben elszórtan várható csapadék. A legmelegebb órákban 26 fok lesz. Holnap folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Térségünkre is hatással lesz a hidegfront a holnapi napon. Erős széllel érkezik, záporok várhatóak napközben. Maximum 24 fok lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: lehet csinálni, gyerekek. Megvan ez a nagyobb hangja, ami ilyen nagyon gonosz, és ilyen fél centi is. Nagy lábai vannak, nagy potroha van.
1: Az arcán látod, hogy gonosz?
0: Nem néz ki jól. De nem kedves.
1: Nagyon gonosz.
0: Nagyon gonosz, nem kedves. Nem a kicsi aranyos, ami bejön a lakásba, és fölzabálja a morzsát, nem.
2: De ez ugyanúgy néz ki, de kicsi,
1: ez
2: csak
1: a lábadat
2: nagy, nem?
1: Viszi igen. El.
0: Ez?
1: Nem figyelsz, nincs lábad.
0: A házad körül serénykedik. Uh-huh. Nagyjából, mióta oda költöztünk, egy másfél éves harcban állok velük. Uh-huh. Kiderült, hogy ezek a kis genyók, ezek szeretnek bizonyos dolgokat elhordani a házadból, ami építőanyag. Én ezt nem tudtam. És
2: vállalkozó mondják?
0: Ezek vállalkoznak.
1: De mi egy-egy fél téglával a vállán vonul a hangyabból?
0: Igen, és mindig rátkacsint, és azt mondja, köszi Bari, ezt mi nagyon szeretjük.
2: Nem azt mondja, közben azt mondja, köszfőnök.
0: Köszfőnök. Nem, kiszúrtam, hogy van egy bizonyos haladási irányuk, bent ment a járólapon, vagy mi az Isten, az nem tudom, már vagy nem érdekes, és mennek fölfelé a házon, és fölmennek a tetőre. És én fél évig csodáltam őket, hogy milyen cukik, nézd meg, vonulnak, ott laknak biztos, milyen aranyosak.
1: Napoznak,
0: jól érzik magukat. Na most nem ez történik, hanem te ezt idealizálva elképzeled, hogy milyen jó arcok. Egy barátom elmondta, hogy ezek konkrétan, ezek lebontják a tetődet.
2: De hallod magad ezt, hogy beszélgetnek, tudod? Igen, igen. Na gyere, menjünk a mafához.
0: Menjünk a hülyéhez. Nem fog minket kiirtani. Na jó, mondom, a harc legyen harc. Elmentem a Obiba, vettem ilyen fehér port, ez ilyen hangyaírtó por, azt mondják, hogy a vonulási útvonalukat szórd le, és ha leszórod a vonulási útleveket, a útokat, soha többet nem jönnek, nagy erőkkel megköszönik.
2: Megbestejtetted őket.
1: Leszórtad? Mit csináltak a hangyák?
0: A negyedik útvonalon harcolok velük. Most konkrétan ott tart a harc, hogy megint leselkedek, hogy hova építették ki az új útvonalat, ugyanis megrágják a tetőbe a hungarocelt, 2-3 év alatt komplett tetőszerkezeteket bontanak szét, iszonyat károkat csinálnak.
2: Mióta lakszott?
0: Hát egy másfél-két éve körülbelül.
1: Még van másfél-két éve?
0: Nem merek fölmenni a tetőre, mert lehet, hogy nincs.
1: Egyszer csak ázik a nappal.
0: Azt sem, hogy figyelem az útvonalukat, és mindig leszórok oda ilyen fehér port, nem tudom az mire jó, ahol vonulnak, röhögnek rajta, leszarják. Ahhoz hasonló, igen.
1: Nem lehet, hogy összekeverted a kettőt? És te kreatítasz neki?
0: És azt szedik. Tedd már be ezt, milyennek a
2: nava? De azt nem próbáltad, akkor csak simán körbe szorod a házadat?
0: Hát körbe még nem szortam, mert azért ahhoz viszonylag sok port kéne venni.
2: Ja igen, tehát a kastély miatt.
0: Nára, hogy tudod, azért 4000 négyzetméter körbe szórni.
1: Tudod, mibe kerül.
0: Tehát
2: ez van, hogyha a tornyot kihagyom.
0: 3-4 óra az órajárásával ellentétesen megkörülöm a házat, az 3-4 óra.
2: Drágám, mindjárt jövök, csak körbe szétre a házat.
0: Elmegyek sétálni, nem vigyázok, nem találok vissza akkor a kert. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy körbe szórni.
2: Nem kellett megkérni, nem tudom, a bejáró nőidet, tudod, az izraelieket, vagy a brazil nőket, akik ott dolgoznak.
1: Kicsit takarítsanak, kicsit szórjanak.
2: Hát egy irányba, mindenki elindul különböző irányba.
0: Egy szórják az
2: utcán.
1: Tudod, mi kell? Megvan, ami téged meg fog menteni, amivel a focipályán húzzák a csíkokat. Egy olyan kis gépet, és akkor szépen
0: az ugyanaz, amivel Körtis húzza a csíkokat.
1: Nem, ő mást húz, de igen. Jó.
0: Figyelj, nem engednek, nem mennek el. Most azt jelk a rohadékok, hogy van az ablakomon, vagy a konyhánkon egy kis ablak. És bekempeltek oda, hogy ott mennek a kövön végig. Most az az útvonalok, hogy bosogatok.
1: Hát és oda integet?
0: Kis túlzás, előblítem a tányát, fogalmazunk, azért ne túlozzunk. És az van, hogy a kövön vonulnak föl a tetőre egy olyan lehetetlen útvonal, amit azért nem szórtam le, mert nem tudom, hogy mennek föl. Figyelj, nagyon nagy harcba vagyok. Most föl fog menni a tetőre, szerzek egy létet, hogy mit szed, mit csinálnak? Fészket raknak? Szétbontják?
1: Szerintem megeszik a szigetelést.
0: Valamit szerettek a szigetelésbe, azt mondják, hogy másfél-két év alatt brutál komoly károkat okoznak, szétrágják. De
2: nagyon szeretem a gondolkodásat ezzel kapcsolatban, hogy másfél éve fennlaknak ezek a
0: tetőrök. Igen.
2: De úgy, hogy lehet, hogy ez egy probléma lesz. Lehet, azok már egy kolóniákat építettek ki. Odafent egy város, egy világ, egy univerzum.
0: Igen, ott egy külön univerzum.
2: Ahol nem bántanak minket, egy rezervátum gyakorlatilag. És ezzel csak így beszakadnak majd a nappalitba. Olyan súlyuk lesz.
0: Beesik az eső, tudod.
2: Figyelj, mondom, mit kell csinálni. Kapd el a főnököt.
0: Igen.
2: A főnöküket.
0: Nem, menjek fel, beviszed, és egyen meg a királynőt.
2: Nem, beviszem magaddal, leültek egy beszélgetésre. Elmondom neki, hogy figyelj
1: haver. A békés egymás mellett él.
0: Nem akarok nektek
1: vagyok.
0: Rosszat.
2: Ezen a településen lakik Kovács András Péter is. Szidni nagyháza van, úgyhogy szerintem...
0: Takarodjatok át oda.
2: Hajlandó vagyok adni nektek egy nagyobb összeget.
0: Ugye. Nem, a fél évem azzal telt, hogy lefeküdtem a gyerekkel, a kicsivel, és mondom, nézd meg. Illatanyag alapján közlekednek, nézd meg, hogy egy sávba mennek, nézd meg, milyen aranyosak, hogy mennek a háztetőre, és tartottam ott egy ilyen David Attenborough fél évet, a hangyáknak a bolyba állásukról, a szaglásukról, de közben ezek már zabálták a tetődet, érted? Ezek leszarják, hogy te szereted őket. Valószínűleg ő is így beszélnek, nézd az öreg megint lefeküdt, és nézd minket, nem vagy. Menjünk el mellette, biztos részek.
2: Nézd ezt a muflon fejét. Na azok meg a fia. Ha ez mind a kettő jó szívű, majd akkor majd az unokáink is emlegetni fogják a nevüket.
0: Mi a neve ezeknek a rohadékoknak, Zsűr? Mi a nevük, hogy hívják őket, és mit tesznek a tetőn?
1: Tudni akarunk minden, Gyula.
0: Fekete

0: Mondja, hiába rakod az útvonalra a fehér port, hiába öntöd, leszarják, más útvonalat találnak. Nem tudod kiirtani őket. Nem akarnak arrébb menni.
1: Egy hangyászsült?
0: Az mi? Az állat?
1: Az a nagy állat, tudod, akinek ilyen hosszú nyelve van. Én azt szeretném. A Nyíregyházi ízébe, állatparkba, biztos van az zóba.
2: Írok nekik, hogy akkor egy ilyet kikölcsönöznék
1: csak egy hétre. Végére. Egy hétre ott lakna az állat, és ő az, aki nagy nyelvével.
0: Fölfalja őket. És arra gondoltam, hogy hívok egy ilyen állat, mi ez a kis állat, rágcsáló írtás, vagy valami. Én sajnálom ezeket a dögöket.
2: Azt írják, hogy ezek valószínűleg ácshangyák.
0: Ácshangya, azt mondta valaki, ácshangya.
2: És ezek a fába költöznek be.
1: A tetőn van.
0: Szétszedik a tetődet. Szétszedik, szétrágják. Valószínűleg
2: most írják, hogy ezek konkrétan el fogják rosszani a tetődet.
0: Persze, tudod mekkora egy ilyen dög? Ezek nem a kicsi.
3: 4 kiló darabja!
0: 4 kiló az állat,
3: érted? A pincsi.
0: A múltkor érted, megpróbálta fölkapni egy sas, de leszakadt a sas, nem bírta el a hangját, érted?
2: Nem szoktad hallani a napra, hogy dübögnek a napen?
0: Igen, hatalmas buli, hatalmas buli
1: van. Hány éve van? Másfél éve vannak? Jelenléte azonnali beavatkozást igényel, írja az internet.
0: Figyelj, nekem videóim vannak, hogy bolyba másznak föl a házad, és így állok, és nézzáranyosak mennek föl egymás után. Na, szakminták alapján közlekednek, gyere, Noel, nézd meg, jaj, de aranyosak, oda néz, vonulnak a hangyák.
2: Éjszaka nem használja? Nincs semmi.
0: És felmenik, és tudod, ilyen napágyakon napoznak, hallgatják a zenét, iszonyatos parti van fönt.
2: De most kiköltözött hova, ők hozzád, vagy te hozzájuk, mert ez nagyon fontos.
0: Na, én így vagyok ezzel.
1: Ki volt ott korábban?
0: Valószínűleg ők.
1: Na, hát akkor valakinek menni kell, az te vagy.
0: Valószínűleg ők, én nem akarom őket bántani. Nem akarom őket bántani. Egyelőre békésen figyelem, akarom, hogy vonulnak. Hogy vonulnak?
1: Vannak kis fűrészporszerű ilyen kis kupacok fönt a padláson?
0: Teljesen, nem tudom, nem mertem még fölmenni. Amit látok, a vonulási útvonal teljesen tiszta.
2: Tehát, mi van, ha a forgácsot is megeszik, hogy ne legyen nyom?
1: De okos. Okos hangja.
0: De hova közlekednek? Tehát a tetőt szereti. És de mi a másik útvonal?
1: Hát a kaja az meg len van, lent biztos.
2: Laknak, nem, lent laknak a földbe. Nem, felemegy zabálnak fent, és lemennek, leviszik a...
0: Tehát fölmegy enni, megkajál, arcoröhög, amíg mosogatsz, pofádba rög, és elmegy lefele.
2: Igen. Igen.
0: Ott lakik, alszik, majd visszamegy megint zabálni.
2: Igen.
0: Rohadt anyjukat.
1: Nem?
0: Jó.
2: Ez jó, kitalálták azért ezt a rendszert. Én láttam egy csomó természetfilmet, ahol például kiöntötték ezeket a hadjárátokat ólommal. És utána kiásták őket, és lehetett, hogy mennyire szerte ágazó.
0: Iszonyat durvákat építenek, igen.
2: És nagyon-nagyon-nagyon durva, lehet nem ólom volt, ez kicsit drága, de valami fémmel.
0: Aranyjal.
2: Alumíniumban. Igen, sok aranyjal. És utána ezek hatalmas, ilyen 10-20 méteres kolóniák tudnak lenni. Szóval gondolj be, hogy mi van a tetőd, de mi van alatta?
0: Mi van alatta? Lehet, hogy elhordták az alapot. Azt mondják, az ácsonya Magyarországon komoly épületkárokat okoz, nem eszi, hanem fészeképítés céljából válja a gerendákat, a tetőszerkezeteket és a bútorokat.
2: És nem tudsz nekik venni valamit az obiba?
0: Lerakok nekik egy régi butor, gyerekek, ezt tegyétek. Már próbáltam szódabikarbónával, próbáltam sóval, próbáltam, ilyen fehér dobozt kellett vennem. Igen, befogott a hajtja, de ugye mit fölment. Ilyen fehér ekkora doboz, és így kiöntött belőle olyan, mint egy ilyen sóoldat, egy ilyen fehér színű ilyen. Hát ilyen, nincs semmi rossz szaga, meg semmi. Azzal körbeöntöttem a vonulási útvonalat. Leszarják, elhordták a fehér port.
1: Igen.
0: Arcolögtek, és elvitték a fehér
1: jó,
0: port.
1: Jó, a nagy megoldás a konyhaablakba, a mosogatás közben, hogy vonulnak, egy dezodor és egy öngyújtó.
0: Azt imádtam. Igen.
2: Szerintem azt kell csinálni, hogy az egyiket elkapod, összevered, de a többiek figyeljenek.
0: És akkor azt majd... látják, hogy a birkózom egy hangyába, csapkodom ide-oda.
2: És elmondja majd a többieknek, azok majd tanulnak belőle.
0: Jó, ilyenkor egyébként te állatkínzást követsz el, ha kiívsz egy kis rágcsáló írtót, és úgy, hogy van, megöletted az összeset?
1: Azt,
2: a rágcsáló írtó nem fog segíteni nekem, mert itt egy hangya terroristára van szükség.
0: Na, van ilyen rágcsáló írtás, hangyaírtás, ez kijön a házhoz.
2: De van ilyen, hogy csak hangyaírtó
0: szakmai? Nem, nem, hát ő hangyaírtó, ő mindent megcsinál neked.
1: Minden ilyesmi. Hangyacsapda?
0: Az nem tudom, hogy mi.
1: Kics dobozka, amiben van valami számukra vonzó, bemennek és nem tudnak kijönni.
2: Nem, hát, szerintem nem.
0: Nagyon jó, egy millió hangyával egy dobozba bemegy, hogy a 10 darabokat
2: megfogja.
0: Hát ezzel nem vagyok előre. Figyeljenek, százasával vonulnak föl a házamnál. Tehát ez nem úgy a 3 darab vonul, folyamatosan vonulnak egymás után, egy fekete csíkot húzza föl a háznak a falára.
2: Mondom, segítek nektek. Szerintem legyen a bio megoldás. Mi a hangya természetes ellensége, ezt gondoljuk végig. Ki az, aki a legjobban utálja a hangyát az emberek kívül?
0: Az állatok nem bántják, állatok
2: nem
0: bántják.
2: Miért a lódarazsok például nem eszik meg ezeket a nagy lóhangyákat?
0: Nem szeretik nagyon, én néztem, se mondom, a madarak nem bántják őket.
1: A hangyás sül, ez az egyetlen, amit be
2: azt
1: tudsz vetni.
2: Tessék, itt van. Kétéltűek és hüllők. Na, gekkók. Veszel 40 gekkót, rágjál a házra.
0: És elengedem őket.
2: Igen, vannak rovarok és óriás pókok.
0: Hát azzal az előrébb vagyok az óriás pókokkal, nálunk nekem vannak pókok, de azok ülnek lustán egy ilyen izébe, pókhálóban nem csinálunk semmit. Építs csak ebben rovarhotelt.
2: Igen, de azt mondjuk, hogy a harkályok, tehát akire számított, a varangyok, a harkályok, a fürgegyíkok, és a talajban élő pókok, illetve a fürkész darazsak. Tessék!
1: Na, igen. Szépen.
0: Szóljatok, a zsülnek, legyen ő a hangyázsül. Zsül, gyere már ki. Föl tudod nyalogatni őket nekem.
1: Jó, találtam 5 természetes hangyaírtószert. Minden napra egyet ki kell próbálni.
0: Jó, jöhet, szódavikarban nem túl vagyok,
1: egyes
0: szólok.
1: Citromos hangyaírtó.
0: Igen.
1: Oké. Okay. Hangyacsapda borsavból és szódabikarbónából.
0: Az a baj, mondom, hogy a szódabikarbónán
1: nem,
0: túl vagyok.
1: Borsavat nem tettél bele, haver. Ez az. Sima bors. Borsoszt körbe az egész házat.
0: Egy ilyen borszoróval szar. Így,
1: egy ilyen nagyobbal.
0: Az teljesen reális.
1: Cukorral is lehet. És mosogatószerrel.
0: Ez mind jó.
1: Ez mind jó. Aha.
2: A prediabéteszel.
0: Aki ezeket írta, az nem küzdött még hangyával.
1: Minden napra egyet próbálj ki.
2: Szívesség, nem lehet diabéteszel fenyegetni a hangyákat. Az nem fogja őket kikészíteni. Szerintem minden... sokkal radikálisabb dolog kell.
0: Igen. Jó, hívok egy írtó, gyerekek. Ez akkor harc. Mostantól kezdve hatban állunk. Hadd üzenet neki.
2: Én meghozok neked fürkész darazsakat.
0: Jó.
2: Az amúgy egy éles stílus lenne, ha megpróbálsz bejutni a házba ki.
0: Igen. Faházam van, konkrétan megették a kis rohadékok. Konkrétan elhordták az egész házat. Nagyon kemény. Na jó van, köszi.
2: De ez nem egy elismerés amúgy, hogy finom a házad?
0: De, igen.
2: Legközelebb létszés, nem mézes kalácsból építkezzél.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
4: Azaria, Dash, Majka, Csodó, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV és a Gang, és még sokan mások.
5: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
6: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy! Sopronfest.
9: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
11: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
5: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
12: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
5: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Övekedbe kapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi ma is lágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
2: Rádió.
1: Az 50.
3: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. I'll come

0: amerikai és a Rádió 1 kedvenceivel a Rádió 1 Top 50. Mutatom a heti sereghajtókat. 50. volt ugye Alex Warrenton az Ordinary, 49. Martin Garrix Jax és a Told You So. A 48. helyen ezt követte Aloktól, Eva Max-től a Car Keys, a 47. helyen Dua Lipától a Training Season, meghallgattuk ezeket a dalokat. 46. Ed Sheerantől Martin Garrixtől az újdonság a Repeat It. Ez pedig a 45. helyen egy popballada követi Lady Gaga-val és Bruno Mars-szal, Die With A Smile.
1: Rádió 1 Top 50, a 44.
0: Topic, Fastboy, Forget You, a Rádió 1-en.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik most. Nemrég percekkel ezelőtt a 43. helyen játszottam a Do It Again-t Ray Dalton-tól, amit a 42. a Single Soon követ.

41. Blondish és a Never Walk Alone. Kygo, Ava Max, Whatever. Most hallgattuk meg a 40. helyet.

0: Zombie-tól, Jack Zombie-tól a Riptide, a 38.
1: Rádió egy top 50, a 37.
0: A Never Going Home Tonight David Guettától és attól az Alessótól, aki egy évtized után újra együtt dolgozott a My Republic-kal. A 2013-as If I Lose Myself, a Sebastian Ingrosso-val közös Calling vagy a Scars után 2026-ban újra megkezdi majd a slágerlisták meghódítását. A My Republic és Alessó, az új közös dal címe In Your Eyes, egy icipicit mutatok belőle.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és az aktuális kedvencünk érkezik Kamráttól, a Hug Yourself. Ő a tavalyi Friends elnevezésű klubturnéját ugye meghosszabbította 2026-ra, ez tavasszal véget ért, viszont nincs pihenés, nincs lazsálás. Pont egy hónap múlva Németországban, Hertenben egy nagyszabású koncerten az ír világsztár Ronan Keating különleges vendége lesz Kamrát, de fellép a legrangosabb német, osztrák és svájci fesztiválokon. És most érkezik itt a Rádió Egyen is. Saját maga előszeretettel jellemzi a zenéjét, önironikusan úgy, hogy elektronikus popzene, rossz gitárhangzásokkal. A valóság viszont az, hogy fülbemászó, rádióbarát, kifejezetten pozitív lüktetésű popdalokat gyárt Kamrát. A Hug Yourself ezen a héten a 33.

Rádió Egyen, ez a Top 50, és az a David Guetta következik most, aki most már tényleg hetente hoz ki világsikereket. Ez a dal, a Save Me Tonight, még el sem érhette a megfelelő pozícióit a slágerlistákon, már is kilökte a vadonatúj dalát Bebe Rexával, és most, hogy elindult a foci világbajnokság, kijött a legújabb foci himnusza, a DNA, amit Andrea Bocellival és Megan Thee Stallionnal készített. A csütörtöki megnyitó ünnepségen ez a dal meg is szólalt élőben, bár David Guetta ezúttal csak a monitorokon, a kijelzőkön volt jelen, a színpadon, az országok zászlajainak gyűrűjében most nem. Szóval három dal pörög egyszerre a világ rádióiban David Guettától, hát lassan most már a hírblokkok aláfestő zenéjét is ő adja ki. Jennifer Lopezzel, David Guettával a Save Me Tonight, ezen a héten a 30.

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a popballadát Teddy Swims-től a Lose Control-t a 28. helyen Matt Sassari, Hugel és Sonic közös dala az It Feels So Good követi. Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg nagyon szuper hétvégét kívánok mindenkinek. A Top 50 azonnal folytatódik az információk után a 27. helyen. A Shouse és Felix Jen dala nyitja az újabb órát. Mindjárt jön a Walk With Me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
1: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: A világ Szegeden találkozik!
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világ sikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együtt. Tesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
9: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 35.

igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 24.

0: követte a most meghallgatott Cyril igazi mai sláger a Stumble In a 24. helyen. 23. Teddy Swims és a The Door. A 22. David Guettával a One Republic-kal az I Don't Wanna Wait.
1: Rádió egy top 50. A 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Nem lehet egyszerű dolga az őt kísérő zenekarnak. Folyamatosan kommunikál velük az énekes nő a színpadon, de nem sztorizgat ilyenkor, hanem ide-oda pakolgatja a zenéket a setlistben. Az ő koncertjei manapság úgy néznek ki, hogy elindulnak egy tervezett dalsorrenddel, de mivel Ray folyamatosan figyeli a közönség reakcióit, soha nem úgy alakul az este, ahogy azt eltervezték. A dalok random sorrendben jöhetnek a koncerten, sőt előkerülhetnek olyan zenék is, amivel egyáltalán nem is készültek. Ray mondta, hogy szereti bizonytalanságban tartani a zenekarát a színpadon. Ő következik.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, percekkel ezelőtt Ray eresztette ki a hangját a 21. helyen, Where is my husband, amit a 20. helyen a Fastboy dala követ, Good Life. Az előbb pedig Kashmirtól szólt a Wild Ride a 19. helyen. Már is érkezik Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer. Elmondom a tuti receptet, hogyan kell sztárt csinálni magunkból. Gyúrjuk ki magunkat veszettől, de tényleg úgy, hogy a hasunk legyen olyan, hogy még a radiátor is elszégyelje magát. Jelentkezzünk egy népszerű valóságshowba, legyen a karakterünk közönség kedvenc, és legalább annyira jóba legyünk a szerkesztőkkel is, hogy az éppen készülő dalunkat eldurrantsák a műsorban, és hogyha az a zene jó, akkor beindulhat vele a zenei karrier. Így volt ezzel Joel Corey is. Mázlia volt, hogy az adott valóságshow több országban is futott egyszerre, úgyhogy az európai karrier borítékolható volt. Joel Corey már a világsztár, imádják a szakmában is, a francia Galantis készítette vele együtt ezt a dal. 18. a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

Hall, a Turn the Lights Off, ezt most hallgattuk meg. Taylor Swift-tel folytatom, ráadásul az újdonságával, Opalite. Az opál a legendákban sokszor balszerencsét, törékeny kapcsolatot jelez. Hát állítólag az énekesnő direkt választotta ezért a mesterséges opált, a mesterséges drágakövet, amivel azt üzeni, hogy a saját magunk által épített boldogság stabilabb, mint a tökéletesnek hitt szerelem. Megfogadjuk, drága Taylor Swift, és hatalmas ugrással a 30. helyről a 15. helyre érkezett ezen a héten az Opalite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 13.

0: Rádió egy top 50. A tizedik.
1: A Heart Like Mine, Sam Feltől, úgyhogy egy kis happy music, vidám zene a folytatásban. Sam Felt egyik védjegye több interjúban is elmondta, hogy direkt olyan zenét akar csinálni, amitől az emberek jókedvűek lesznek. Remélem nem baj, ha így a hétvégében egy kicsit rápakolok a jókedvre, hölgyeim és uraim. Tizedik lett Sam Felt és a Heart Like Mine. Hey, what's up?

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és a legjobb 5 dal között a New Religion B.B. Rexától, aki mielőtt világsztár lett volna, mint zeneszerző volt közismert, annó ő írta meg például Eminem és Rihanna dalát, The Monster című slágerét, legalábbis annak a refrényét, mert hogy a rap az tagadhatatlanul Eminemé. Igen, arról a dalról beszélünk, ami annó Grammy díjat is nyert, eredetileg saját magának írta meg. Most viszont a Faithless-szel dolgozott együtt B.B. Rexa, ez a New Religion, és már az ötödik.

szólnak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Ez a Top 50, és az év 24. hetén, nagyjából az év felénél mutatom a legkedveltebb 10 dalt a jelenben. Sam Feld, Heart Like Mine, 10. Ed Sheeran kamerája Cyril remixben, 9. Loi és a Get Lucky a 8. Hetedik lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az olasz DJ Hypaton, Norma Jean Martinnal, Out of My Head, 6. 5. BB Rexha és a Faithless, New Religion. Ed Sheeran Azizámja a

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy Tóth Abigailtől és Accenttől még mindig őrzi az első helyét, elvehetetlen tőlük a nyár slágere tehát. Ezen a héten is number van. Aki a Rádió egy top 50 teljes listáját átböngészné, az használja a weboldalunkat, a radio1.hu-t, friss lista pedig pont egy hét múlva. Hölgyeim és uraim, hallgassuk meg a heti első helyezettet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Az álma egy saját medence. Ha medence, akkor Balatonmedence. www.balatonmedence.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai

Willy William és az Igó Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Hello mindenkinek, szép hétvégét! A stúdióban a szombadéli hangulat felelős Bőszér András. Üdvözlet mindenkinek! Dolcsival vagy például Szia zenével is készültem erre az órára, és most mehet egy kis hangerő még a Butterflies-nak. Martin Garrix érkezik Matisen Szátkó közreműködésével. Itt a Rádió 1-en, a nyugat-balatoni frekvenciákon. Keszthelyen és környékén a 99.4-en, Fonyódon és környékén pedig a 101.3-on.

0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az álma egy saját medence. Ha medence, akkor Balatonmedence. www.balatonmedence.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Június 13-a van, külön üdvözlet a mai névnaposainknak. Antal és Anett napja van. Az Antal a római Antonius nemzetség név rövidüléséből származik. A jelentése valószínűleg herceg, fejedelem vagy elöljáró. Az Anett pedig az Anna önállósult francia becézőjéből származik, aminek a jelentése kegyelem vagy könyörület. Én boldog névnapot, jó ünneplést kívánok David Guetta és a OneRepublic társaságában. Jön tőlük az I Don't Wanna Wait, a névnaposok mellett a mai évfordulósoknak és a születésnaposoknak is a Rádió 1 Daily Mixben.

Ez a Rádió egy hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Pörök tovább a Daily Mix Docsival, és közben elmondom, hogy a hétvégén és a jövő hét elején is marad a mérsékelten meleg idő. A 22-25 fokos csúcs, hőség egyelőre nem lesz itt a Nyugat-Balaton.

0: Bensimo slágerek.
1: Bensimo slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
3: Az álma egy saját medence. Ha medence, akkor Balaton medence. www.balatonmedence.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
0: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Bőszén Andrással. Csak igazi, ma is láger megy. 99.4 és 101.3.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közben itt egy keszthelyi programtipp, hiszen június 19-én és 20-án rendezik meg a Szent Iván napokat a Balatonparti Zenepavilonnál, ahol a népi kultúra, a zene és a közösségi élmények találkoznak majd. Péntek este 6 órától kreatív játszóház várja a családokat, majd a Gyeres és a Georgikon néptánc együttes műsora következik. Fél 9-től az Olajla Quartet koncertezik, az estét pedig a Reflog zenekar táncháza zárja. Szombaton este 7 órától litván, török, cseh, lengyel és lett népzenei, valamint néptáncos együttesek mutatkoznak be a színpadon. A részvétel ingyenes, a helyszín pedig tehát még egyszer Keszthelyen a Balatonpart, a Zenepavilon környéke. Igazi Szent Ivánéi különleges hangulat tehát. Június 19-én és 20-án.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és aki szereti a különleges kiállításokat, annak van egy ajánlatom. Érdemes ellátogatni a Keszthelyi Balatoni Múzeumba, hiszen szeptember 19-ig látható a Fosszíliák, Kövületek, Rétegek című időszaki tárlat, ami a nagymúltú Perzó országos kerámia és textilművészeti biennáli anyagát mutatja be. Több mint 40 alkotó művei érkeztek Keszthelyre, amelyek a múlt lenyomatait és azok mai értelmezését dolgozzák fel. A frissen felújított kiállítóterek egész nyáron izgalmas művészeti élményekkel várják a látogatókat, tehát Keszthelyen, a Balatoni Múzeumban.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu
4: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen!
5: Az álma egy saját medence. Ha medence, akkor Balatonmedence. www.balatonmedence.hu
2: Reklámot hallottak. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsz.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most jön Szigálá, eredeti nevén Bruce Fielder, aki olyan slágerekről híres, mint az Easy Love, a Sweet Lovin' vagy a Kingin' for Love, most pedig itt van a Riptide-dal. Ez a mai búcsú zeném. Bőszér Andrés vagyok, köszönöm a figyelmet. Holnap déltől ismét jelentkezem, remélem akkor is összefutunk majd itt az éterben, a Nyugat-Balaton Rádió 1-es frekvenciáin. Kezdhelyen a 99.4-en, Fonyódon pedig a 101.3.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstar, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai, Bibi Rexánál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni, na de hát valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és hát ugye itt volt nem olyan rég Bibi Rexa, és az énekesnő kapcsán eszembe jutott, hogy itt van egy csomó albán származású nemzetközi szuperszer, egyébként Eva Max is itt volt, ő is az albán származású sztárok közé tartozik, és még Bibi Rexát ilyen problémás esetként szokás emlegetni, addig itt van Dua Lipa, a szuper problémamentes sztár. Nem is igen lehet hát ilyen botrányos híreket olvasni vele kapcsolatban. Talán egyedül most a múlt heti szicíliai esküvője miatt cikkeztek arról, hogy teljesen ki voltak akadva a helyiek Palermóban, mert ugye a város több pontját lezárták, ami miatt sok lakos szerint túl nagy árat jelent egy híresség álomesküvője, de mindegy, most ezen túl vannak, hát azt nem tudom, hogy Callum Turner nevét felveszi-e, mert akkor Dua Turner lesz. Ez így Tina Turner után vicces lenne. Hozom Dua Lipát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
1: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Azaria, Dash, Majka, Csondló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Coma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
3: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
4: Újul terővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
7: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Stanfeld például, aki a születésnapi fesztiválunkon nagyon sok mindenről mesélt nekünk a backstage-ben, például a környezetvédelmi alapítványáról, Heartfelt Foundation a nevük, és jelenleg épp azon dolgoznak, hogy...
1: Jelenleg egy tengerpart takarítási projektet csinálunk Tájföldön, ahol kifejezetten olyan nőknek segítünk, akiknek nincs munkájuk. Fizetünk nekik azért, hogy megtisztítsák a partot, és a műanyagot elvigyék egy olyan helyre, ahol feldolgozzák, és valami hasznos, tartós dologgá alakítják. Így van egy értelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
0: Tiszta bolygókapitány ez a Stanfeld. Heart Like Mine a Rosalinnel közös igazi mai slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Stanfeld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára az a Lady Gaga, aki benfentes infók szerint Katy Perryvel készül egy közös dalra, nem is akárki a szuperproducer a készülő közös munkához, hanem az a Max Martin, aki könnyebb lenne felsorolni, hogy kiknek nem írt toplistás dalokat, mint azt, hogy kiknek igen. Britney Spears, Baby One More Time-tól kezdve Bon Jovi, It's My Life, hát igazi feketeöves dalszerzőről, producerről van szó, szóval készülőben van állítólag egy Katy Perry Lady Gaga duett. Érdekes felállás. A következő órát Gagával indítjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok, akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor
4: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
5: A világ Szegeden találkozik.
6: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szegedi ifjúsági napok.
5: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
6: a világsikerű Bastille,
5: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
6: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igaz. Megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
9: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
10: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a hétvégi autóvezetéshez is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál Kismárti egészen délután 5-ig. Hát ilyenkor hétvégén nagyon sokan van, hogy a fél országot is átutazzák a rokon látogatások miatt, úgyhogy ehhez balesetmentes kilométereket kívánok, és a jó zenékről gondoskodunk. Taylor Swift és az Opelite jön nem sokára, most pedig egy nagyon sokoldalú amerikai zenész, DJ, dalszerző, lemezproducer, mit hagytam ki? Ja, énekes rapper, és volt egyébként többször a DJ meg top 100 listán is elég előkelő helyen. 2015-ben például a 23. volt Kashmir. Őt hozom, ez a Wild Ride.

Rádióegy csak igazi mai slágermegy, Taylor Swift például és az Opelite, és hát az énekesnőről jut eszembe, ugye ő jegyzi a Toy Story 5 filmzenéjét, I Knew It, I Knew You, nosztalgikus country hangzás, és hát el vannak ragadtatva teljesen a rajongók, hogy milyen jó, hogy visszatért ehhez a régi hangzáshoz. Egyébként június 19-én jön majd a mozikba a film. A sztori pedig a játékok és a modern technológia, legfőképpen az okos telefonok és tabletek küzdelmére fókuszál. Woody, Buzz Lightyear és a többiek szembesülnek azzal, hogy a mai gyerekeket nehezebb lekötni a hagyományos játékokkal. Ez az alaptörténet, amivel szerintem minden szülő tud azonosulni, és Taylor Swift énekli a betétdalát. Ez most az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hétvégén is, és ezen a héten nem csak Bibi Rexa jelentkezett új albummal, de a már is hallható Olivia Rodrigo is. Egy különleges kollaboráció is van az albumon a The Cure frontemberével, Robert Smith-szel. Na, az nagyon menő. Olivia Rodrigo, a Rádió 1-en.

0: guess you moved on really easily.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
3: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
5: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
6: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
7: Buongiorno!
8: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió ez csak igazi mai sláger megy, Dóri pedig írt egy üzenetet, hogy a Balcsi felé tartanak lánybúcsúra. Ezek a balatoni lánybúcsúk. Ilyenben nem volt részem, de mindig olvasom az üzeneteket, és így elképzelem, hogy milyen jól lehet a hangulat már az autóban. Hát aki a lánybúcsú része már túl van, sőt az esküvőn is, az a már is hallható Dua Lipa. Ez a Physical.

0: legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szuperszár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, aztán indul a Before Party Show. Kukival meg az élő kívánság műsor is. Már most jöhetnek az üzenetek egyébként a 0620 311 111-re. Kuki biztos nagyon örülni fog majd nekik. Aztán folytatjuk a menő mixeket 8-tól diszkósít, majd 9 órától World is My Radio Show. Megkérdeztem Juhász Gergőt, hogy ki lesz a Special Guest Star, és azt mondta, hogy DJ Antonio. Úgyhogy ezért is érdemes lesz ma este jó sokáig ébren maradni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például a pop ikon, és új titulussal is kiegészíthetjük, gyémánt influencer. A globális gyémánt üzlet ág mély válságban van, gyenge a kereslet, írják a világgazdaság oldalán, ott vannak a laboratóriumban előállított gyémántok, amik szintén rosszat tesznek az iparágnak. Na de 2025-ben történt valami, eljegyezték Taylor Swiftet egy abszolút klasszikus, hagyományos gyémánt gyűrűvel, és mit ad Isten, a tőzsdén növekedés lehetett mérni a keresletben a természetes gyémántok iránt. Hát nagybetűs influencer Taylor Swift, azt gondolom, The Fate of Ophelia, ezt hozom tőle.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
2: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
3: Jó, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
4: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
8: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: A világ Szegeden találkozik.
10: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szeged ifjúsági napok.
9: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
10: a világsikerű Bastille,
9: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
10: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
11: Reklámot hallottak.
12: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igaz.

Köszönöm tényleg. Ali, egy kis információ David Guetta-ről. 3 full koncert adja Párizsban, a Stade de France-ban. Tegnap előtt kezdődött, tegnap volt a második, ma a harmadik. 3-szor 80 000 ember előtt zenél David Guetta. Tegnap előtt Jennifer Lopez volt a sztár vendég. Tegnap Bibi Rexha, ma én leszek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte nem ez a legújabb Taylor Swift, de ki az aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Jó van, berakt engem egy élőbe.
1: Hát igen, azért mondom, hogy hívnak téged?
2: Pálesz.
1: Pálesz?
2: Igen.
1: Na, akkor mi az apropója, hogy most hívsz engem? Mondja csak, kinek szeretnéd küldeni az a jó kis muzsikát?
2: Apukámnak.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Köszönöm szépen, hogy megcsinál.
1: Megcsinált, jó, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, lányok, fiúk, hallottatok, elindult a kívánság műsor. Nyugodtan lehet hívni engem a 0623-111-111-re 20 óraig. Most érkezik a legújabb Taylor Swift. Opparita, ez a szem címe, hogy ez my friend, Cookie coming nincs be.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Morning Show o Rádió 1-en.
1: Valaki kérte, nem Kashmir Wild Ride. Ki az, aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Engem Arnoldnak.
1: Arnold, mi újság, hogy vagy?
2: Meg vagyok, minden
1: meg,
2: rendben.
1: Meg vagy, jó, minden rendben, az a lényeg. Na kinek szeretnék külön ezt a kis zenét? Kinek szóljon?
2: Ezt a mostani csapatnak.
1: Mit jelent ez a mostani csapat?
2: Pulcsi Sport
1: Egyesület. Pulcsi
2: Sport Egyesület.
1: Jó, oké, rendben, most sportoltatok?
2: Igen.
1: Jó. Milyen poszton játszol?
2: Középpálya.
1: Középpályás, jó van, oké, és jól ment?
2: Persze, másodikak lettünk.
1: Az jó! Gratulál neked, és itt van az a szuper VB a focinak, vagy fociban. Kinek szurkolsz?
2: Szerintem a franciáknak.
1: Franciáknak, jó van, oké. Okay. Képzeld el, én is. Jó van, oké. Okay. Köszönöm szépen a telefont, és tovább sok sikert, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, ciao! Szia! Az egyik SMS itt szól. Sziasztok! Itt Regina és Svédországból írok a következő számot. Kívánom az anyámnak, aki pont már töltötte be a szép 42. évet. Boldog születésnapot kívánok az anyámnak. Rendben, Regina. Mi is ezt kívánok neki, érkezik Kashmir. Wild Ride, ez egy fantasztikus, igazi máislagért itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: A vonatúsó végén egy hűséges telefonáló. Hello, szia!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság?
2: Köszönöm szépen, minden szuper. Jó idő volt, jó dolgoztam, hatékony voltam. Hasznos tagja voltam ma a társadalomnak.
1: Na, ez nagyon jó, szóval fontos ember ezen magán most, fontos ember vagy.
2: Hát inkább pihenő.
1: Ja, pihenő ember. Az is fontos.
2: Nem szeretek fontoskodni.
1: Ja, jó, van, oké, rendben. Inkább szeretsz tőlemkenni egy jó kis zene, mint Rai, és azt hiszem, hogy Where is my husband? Kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden szorgos kezűnek.
1: Jó, oké, rendben. Oké, megbeszéltünk például az ungoristának is.
2: Például ő is, igen.
1: Ja, persze,
2: mindenkinek,
1: persze,
2: aki hozzátett, aki építi a társadalmat, neki szóljon.
1: Jó, na, oké, rendben. Na, hát akkor köszönöm szépen, a telefonáltál, jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, szia.
1: Ciao, szia, szia, ma mondjuk zongorazok én is, nem mindegy. Szia, Kuki, ez egy SMS, Olivier vagyok, Krisztóf batyámnak szeretnék egy új jó kis zene küldeni. Halaből, ahogy ma délután mégsem törte el az egyik ujjam, véletlenül belérugott, azért fáj még nagyon. Jobbulást kívánok neked. Érkezik a Korai, és a szám címe Where is my husband? Itt a rádió a gyere, ahol csak igazi ma is legyermegy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonatúsom én egy újabb kedves telefonáló. Szia, hello!
2: Hello, szia! Éppen autóban ülök a három gyerkőcömmel, és nagyon szeretnénk hallani egy jó kis Taylor Swift számot.
1: Nagyon jó, csak nem tudom, kivel beszélek. Hogy hívnak téged?
2: Szia, Stella vagyok, bocsánat.
1: Stella, nagyon szép neved van. Na, mondd meg a nevük a gyerekeknek, légy szíves.
2: Jó, Emma, Mia és Ádám.
1: Egy fiú és két lányakkal, jól tudom,
2: így
1: ugye?
2: Igen, igen.
1: És mennyi idősök?
2: 14, 11 és 7 évesek.
1: Nagyon jó, szuper. Jó testvérek, nem szokták verekedni?
2: Nem, ők verekedni ugyan már soha.
1: Ja, jó, oké, jó, jó, oké. Elhiszem. Na, kinek
2: szerelek? Az jó, mert senki más, nem?
1: Ja, kinek szerelek külön ezt a jó kis dalt, amit kértél tőlem, mondd meg.
2: Ezt magunknak szeretném földeni, hogy jó útunk legyen.
1: Merre utaztok? Ez az utolsó kérdésem.
2: Á, most már csak hazafelé.
1: Hazafelé.
2: Dunapartról.
1: Jó,
2: kis kirándulásról.
1: Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Szia, hello, hello neked is. Hamarosan kezdik a Taylor Swift, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4-én a Shop

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
9: Azaria, Dash, Majka, Csundó, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagang és még sokan mások.
10: Június 15-én letárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
11: Na, mi lesz a mai program?
12: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
11: Vagyis?
12: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
11: És ha rock'n'roll, akkor
12: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
14: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.

Bullshit Radio Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: This is the World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy fiatal kedves telefonáló, akinek nagy a humor. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Falszának. Vagy elnébetnek, bocsánat.
1: Most bocsánat, figyelj, már nem tudod, hogy hívnak téged? Ez tényleg?
2: Erzsébet, bocsánat.
1: Erzsébet, jó van. Mit mondtad az előbb? Erzsébet helyett, mit mondtad?
2: Bátran.
1: Na jó van. Na kértel tőlem Lady Gaga, abrakadabra. Kinek szeretnéd küldeni Erzsébet, ha az az igazi neved?
2: Tessék.
1: Kértel tőlem Lady Gaga, abrakadabra. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni Erzsébet?
2: Lady Gaga-tól a pókörfész.
1: Most mondtam abrakadabra.
2: Ja.
1: Akkor kinek szeretnéd küldeni? Azt se tudod, mit szeretnéd kérni, nem tudom a nevedet. Ez jó.
2: Fekete Giorgio-nak.
1: Fekete Giorgio-nak. Rendben, mi lenne az üzenet?
2: Az, hogy megyünk plázsra. Jó. És hívjenek fel a színpadra.
1: Jó, rendben. Jó bulizás nektek ma estére, jó?
2: Köszönjük szépen.
1: Erzsébet, ne felejtsd el a nevedet, jó? Ciao, hello, hello. Na, inkább zenélünk a nagyot, érkezik Lady Gaga, abrakadabra, enni szok egy kis vizet most, jó?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Angie vagyok.
1: Angie, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok. Itt töltöm a hétvégét jászárokszálláson, és szeretném, ha üzenét Szabinának, aki mindig ír nektek, hogy brutál pillákat csinált nekem, és főleg én úgy az a hétvége neki, ahogy tipörgetitek a zenéket.
1: Jaj, de jó. Mit csináltó neked? A pillát?
2: Pillákat, igen.
1: Jó, oké, rendben. Akkor most tetszel magának, minden oké?
2: Igen, igen, brutál jó lesz.
1: Brutál jó lesz, jó vagy, jó lett, jó van, oké. Akkor mész bulizni, gondolom, nem? Mutatom mindenkinek, hogy nézzetek, mint szép a pillám, nem?
2: Így van.
1: Jó, van, akkor jó bulizás neked. Köszönöm szépen a telefonátát, és imádom a jó kis pozitív hangulat benned, ezt imádom.
2: Köszönöm szépen. Jó bulit nektek is.
1: Hello. Na, az egyenünkkel nagyot bulizós zene érkezik. Alex Kendzsely, újjába szem címe Bambole. Hangjöre maximálisan, újra bulizunk itt a Rádió Egyen.
0: Kukiv!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, újabb kedves telefonáló, halló, halló, szia!
2: Ja, Sanyi vagyok, Püstök Arányból.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jó.
1: Na, ez
2: jó, az idő is.
1: Ugye, milyen jó, ajaj, ez nagyon jó. Az időjárásról van szó, vigyázz, mert jövő hétvégén előtt 35 fok várható itt Magyarországon, jövő hétvégén.
2: Ah, szuper.
1: Na jó van, mehetünk pancsizni, ugye?
2: Igen, igen.
1: Na, kiátöltelem Fateless, Bibi Rexha, a legújabb dál, a szám címe New Religion. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, páromnak.
1: Páromnak. Na, még egyszer a nevedet, mert közben beszéltem.
2: Sanyi, Püstökadányból.
1: Nem te, hanem a parod.
2: Anikó.
1: Anikó. Mit szeretnél neki üzenni?
2: Szeretem.
1: Szereted, oké. Okay. Akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: További szép napot.
1: Neked is, ciao, szia. Ali, pörögünk a rádiót, érkezik Fateless, Bibi Rexha-val együtt, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Ma este személyesen találkozunk Somogyba Bodon, lelök fiúk, igen, egy jó kis buliba. Holnap újra itt a rádió, egy ilyen 17 órától. Én kívánok mindenki neked szuper kellemes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam és búcsúzom a legújabb a Regan Lilivel, a szám címe Heal Me. Sziasztok!
1: Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor jött a tetanusz, az megvan.
5: Bizony.
4: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
6: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn.
4: És
6: van egy csiga lépcső a házunkban.
5: És a legót pedig nem engedjük
6: nem engedjük el. Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy nem kellett, jobban lettél.
4: Elmúlt a beszédhibe. Azóta tökéletes.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

0: Figyelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkósít! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít rédősor DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
5: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Indult már a hétvége, ugye tegnap megcsináltam a két privátot, de ma is lesz egy, és aztán utána mesélek később még arról, hogy hol találkozhattok velem egyébként a fővárosban, és onnan nem messze, Bárány Attila vagyok.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én innen a műsorban jóformán egyenesen indulok Dunaújvárosba, hiszen ott a nyári nyitott szórakozóhelyen ibizai klasszikokat fogok játszani. Nagyon-nagyon fontos jövő héten szombaton 50. születésnapi partim a fővárosban, ugyebár a pesti rapparton 5 órás szett, és nagyon-nagyon valószínű, hogy Joel Corey lemeze fel fog csendülni, ami most érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, ez a Diszkósít Radio Show.
6: Nem, most már a szülőnapi bulidot.

0: Ez a diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma hanvai PG pörgeti, jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Anettek, Antalok, Annák, Antigónék, Gráciák és Nettik, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Majoros Krisztián, Halász Adrián, Bojki Szabolcs, Morné Fekete Anna és Peredi Angéla anyugdíjazott biztonsabb B-közép tag a Felvidékről. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Majoros Krisztiánt az én is csókoltatom, amelyikben a diszkos itt nagyon sokat segítenek nekünk. A nagy partikon ők szóltak kinülni, ugye, és figyelnek a beléptetésnél. Még az jutott eszembe, hogy ha már diszkosít, akkor a rádió egy stage lesz, kérem szépen, a Dunapart Fesztiválon Ráckevén. Három napon keresztül, júli 2-3-4, a rádió egy DJ-vel, de július 2-án rögtön a nyitónapon, csütörtökön, ahogy tavaly is, diszkosít Legends lesz, 3 órát fogunk játszani. Előttünk, utánunk, rádió egy DJ.
2: Jött eszembe, hogy vég az adásnak én rohanok, megyek Miskolcra, utána pedig egy másik városra, Balaton lelére, ahol 38 évvel ezelőtt pontban ugyanígy június elején valamikor életemben először 12 évesen diszkóba voltam. Most pedig jön egy saját, a háttérben Roberto Vini, az IA és jó magam, Hanvai PG, a Sebek mélyén itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkós trénosokban.

0: Megváltoznék tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkosita a Rádió 1-en, Hanvai PG Mixel, de itt van Bárány Attila és én DJ Junior, és 3D-ben vagyok.
1: Akkor gyorsan mondom, nekem egy privát bulim van, ezekben a percekben vette kezdetét, és aztán onnan érkezem majd piknikezni Érdre, mint még akkor is, hogyha nem a legjobb az idő erre a kikapcsolódási formára, és onnan aztán érkezem majd a fővárosba, méghozzá Personal Jesusre. Tudjátok, ez a 90 perces zenei prédikáció, ahol általában zene is van, de inkább a beszéd az az, ami meghatározó. Úgyhogy ha valaki nem szereti, hogy sok beszédnek sok az alja, akkor az nagy évben kerülj el. Ajánlom magamat.
0: Most pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amely megint csak saját verzió, és egészen valószínű, hogy azon a Balázs Attilával közösen megkísérlet Guinness rekordon játszani fogok, ami hamarosan érkezik, ezzel kapcsolatos további információk a social media felületeiben. Most pedig jön az Orlando Dán itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermely, a Diszkosi Rádió.

0: Így van, mennyire imádtuk.
1: Jó, én meg utána 69-et, azt mennyire szeretem. Csináltam belőle egyébként új verziót, ez hamarosan majd megjelenik, csak még nem kezdtem el játszani, mert most annyi megjelenés.
2: Miből az Orlando Dumbo?
1: Nem, a 69-ből csináltam a vadió verziót. Az, hát,
0: nem az én bajom, mert ez az én dalom. Az én dalom, rosszul mondom, nem a bajom, a dalom.
2: Minden nézőpont kérdése.
1: Abszolút, persze, de igen, ezt az előddel, Sén 54-et csináltuk meg a Michel Vágynak a csodaszép hangjával.
0: Egy biztos, hogyha jól tudom, akkor két 69-es mix CD volt, az egyik az enyém, a másik meg a Junior 5, tehát egyébként mind a hárman mondhat is szorosan össze vagyunk fűződve ezzel a brenddel. Ugyanúgy, hogy a következő dallal, aminek az eredetiét játszottam itt a rádió egyen először is, azóta is csak is kizárólag az eredetit vagyok hajlandó játszani, mert nekem annyira tetszik. Jön Imál Angel és a Moving to the Sun itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Attis

0: brain cells. Ez a diszkosító rádió egyen az igazi mai slágereket. Honvai PG pörgeti a mikrofonoknál, DJ Junior és Bárány Attila. Az Orlando Dawn kapcsán beszélgettünk a 69-es parti sorozatról. Egyébként az a budapesti, sőt a magyarországi klub életnek azt hiszem akkor a legteteje volt. Tehát, hogy olyan program volt, meg olyan minden volt, hogy nem ismerem mondani, mert azért már ülni.
1: Felnőtt filmes volt.
0: Igen, így is
1: mondhatjuk. Meg a klubot kimondhatjuk, a Home, akkor az egyik legjobb klub
0: azt mondtuk, volt. Igen, csak kellett egy olyan program, amiben volt fantázia, és ez még a Hanva is el tudja mondani, hogy ezt egyébként úgy álmodtuk meg, hogy Manomissiont kellett, vagy akartam csinálni, és beszélgettünk erről Riminiben. És azt mondta a Hanvai, hogy figyelj, szerintem ez a Serőt érdekelni. Így és aztán hazajöttünk, bedobta, és aztán ez lett belőle.
1: A 69-et egyébként kitaláltak.
0: A nevet, magát ő. Igen, de az, hogy ilyen legyen a buli, tehát elektronikus zenére épüljön, és legyen benne
2: kevés
0: erotika.
2: Kevés ruhával legyenek a csajok, fiók.
0: Én egy kicsit kulturáltabban képzeltem.
3: Hát ott a végén ott szerelmeskedtek finoman ruha nélkül a színpadon.
1: Én ezt meg tudom mutatni, mivel van egy 69 CD, ami az első olyan magyarországi CD volt, ami ráadásul DVD is volt benne, és akkor készítettem egy 20 perces mixet, na azt ott vették fel a helyszínen. Most már ezt a DVD-t valószínűleg nem tudnám kiadni semmilyen formában, mert olyan felvételek vannak rajta, ott aztán full eredetiben ment minden, ami szexel kapcsolatos.
3: Meglehetősen erotikus volt ez a történet, és ha már mind a hármunknak köze van a 69-hez, nem, akkor sem kérünk elnézést, de jön a Szória vadonatúj dalunk, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai slágermegy a diszkos tényre showban.

0: Sója Diszkosi Trédió Show, 20 éve itt vagyunk veletek, kérem szépen, és megyünk bele a 21. évbe, és nagyon sok buli rendezvényünk lesz az idei évben is. Klubokban ott vagyunk, nagy rendezvényeken, fesztiválokon is, például a Kokáért, július 2-án csütörtökön érkezünk majd egészen pontosan Ráckevére, a helyi Dunapart Fesztivál, a Rádió 1 is támogatja az eseményt, és ugyanúgy, mint tavaly, ugyanígy csütörtökön mi nyitjuk a fesztivál, Diszkosi Legends lesz majd ott.
1: 69-ben vagyok, nagyon jó!
0: Örülsz, hazamész, már nem fogsz.
1: Miért? Nézi le!
2: Nézeket képeket a 69-ről, hát mindenféle dolgok vannak rajta, de nagyon szépek egyébként.
0: Igen. Kultúrát. Na, mondanám.
1: De nem az. De beleültél azért, a kézbe beleültél.
2: Jó volt, és tovább is vitte, és az egész jól
0: sikerült. Hát több pénzért beleültem a kézbe, tényleg így volt.
2: Egy biztos, hogy a 69 a mai napig legendás, és hát megpróbálom ezt a feelinget is jövő héten szombaton hozni az 50. születésnapi bulimon, egy 5 órás szedben egyébként egy kicsit majd a 69-et is belevinni jövő héten szombaton a születésnapi partimba. Most pedig jön a születésnapi dalom, amit az éjjállal csináltak nekem Snoop Girl és a Csipet csapat, jön a Happy Birthday D Maestro itt a Rádió 1-en, csak közünk majd.

0: és jó magam van, vagy PG.
1: Tiszta Edisonben vagyok, úgyhogy ezt viszem magammal, méghozzá a Vecsési 50. születésnapra, onnan pedig majd érkezem.
2: Gumival vagy gumi nélkül?
1: Gumival, csak gumival. Érkezem a piknikre, és onnan majd a Personal Jesus-re látogatok. Várok mindenkit szeretettel, minden információ rajongói oldalam a Facebookon, holnap este 8-tól. Én állok majd a lejátszók mögött itt a rádió stúdiójában. Köszönjük a figyelmet, Bárány Attila voltam, sziasztok!
2: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy én ma este innen egészen pontosan Dunai városba a nyári nyitott szórakozó helyre megyek, és ott fogok majd pörgetni ibizai klasszikusokat a Schulzzal együtt. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon. Kövessetek be, amíg nem tettétek, valamint a Facebook oldalamon. Szevasztok!
0: Egy biztos, hogyha más nem, akkor a 69-es edésének köszönhetően eszembe jutott, hogy ma este én Miskolcra megyek, és én a pályafutásom folyamán ott voltam a legtöbbet finoman szórva szerelmes, szóval Miskolc 69 edésre lesz ma este. Onnan pedig menjek át Balaton lelére. Jövő héten szombaton pesti Rakpart 50. születésnapom 5 órás szettel, és nem elfelejteni, idén belemegyek a világbajnok második helyedett pizza szakáccsal, Balázs Attilával egy Guinness Record kísérletbe, Pizza and Music címszólat. Ezzel búcsúzom, tovább információk a social media felületeimen. Szevasztok!
1: Ahogy az öregek mondják, régen minden jobb volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Végre szombat van, hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől a következő 4 órában a legjobb magyar DJ-ktől. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
2: Hello Geri, hello mindenkinek! Nyár van, jó zenéket hoztam, úgyhogy jó hangulatra, jó zenékre fel. Itt is van az első, ami Robin Schulz újdonsága, AM to PM. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: most a Loving Arms, aztán 10-től Newfik, 11-től Antonio, éjfél után pedig lesz egy nagyon különleges guest mixünk is, isteni house zenékkel, erről majd egy kicsit bővebben beszélek később, Alex Kenji.
1: Egyébként Alex Kenji-ről már elég régóta hallunk és hallhatunk, de ahogy ezt a Bamboléót megközelítem, szerintem még hallani is fogunk róla. Alex Kenji, Bamboléó következik itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: nagyon köszönjük, hogy ma is minket hallgattok. Hello Andris, még egyszer.
1: Hello Geri, hello mindenkinek.
0: Az egyik első dolog veled kapcsolatban, amit hallottam még jó régen, az volt, hogy nagyon szereted a feldolgozásokat. Úgyhogy jön megint egy feldolgozás.
1: Abszolút. Most egy kicsit elkezdtem puskázni, de az eredeti az talán 1995-ös, a Fétesz Insomnia. Ugye, nem lehet itt hibázni, főleg Geri mellett, mert nagyon szigorúan kezel ezeket az évszámokat. Úgyhogy ezen átmentünk, valószínűleg átmegyünk a következőn is, az pedig egy szuper jó feldolgozás, Bibi Rexa hangjával, úgyhogy ezen megyünk tovább, New Religion, itt a Rádió 1-en, a Verizon Rádió Show-ban. Deep

0: Fest Santi VIP remixe volt belőle a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és a következő zenére azt is mondhatnánk, hogy kettő az egyben.
1: Így igaz. Az imént azt mondtad, hogy Andi szereti a, mit is?
0: A feldolgozásokat.
1: Köszönöm, ezt a szót kerestem. Akkor Andi szereti a mashupokat is. Szeret olyan zenéket együtt játszani, amik nagyon jó hangzanak együtt. Ilyen a következő is, ami nem más, mint Eric Fritz és a Piano, valamint No Broke Boys, úgyhogy ezzel rogunk tovább itt a Rádió

0: Szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, nagyon köszönöm ezt a ma estét, jó héten folytatjuk. Sziasztok, jó hétvégét mindenkinek.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál is. Jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Agosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
6: Július 2-3-4.
4: Reklámot hallottak.
7: 99.4 és 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, fordulatszámot váltunk, New Week viszén állunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello, hello mindenkinek, Funky, mert megint ebbe a póló vagyok, és szerintem tök jó zenéket is hoztam hozzá, hype-on felvétel is. Megint itt van nálam, ami az egyik kedvencem, és utána pedig jó néhány olyan újdonság, amiért természetesen érdemes feltekerni nálunk a rádió egyen a hangerőt. Úgyhogy csapassuk, gyertek, Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: 2-től Antonio jön, éjfél után pedig a Guest Mixben Jamie Jones látjuk vendégül, és itt egy dal, amire mi magyarok nagyon büszkék lehetünk.
1: Ultranét, Jugel, és hát természetesen egy olyan darab, amire megint csak azt mondom, hogy a social media ereje hatalmas, végtelen, és ezért kell odafigyelni, hogy mi történik a TikTokon, illetve egyéb csatornákon, mert ez onnan származik, azért valljuk őszintén, és az AI hozzájárulásával szerintem egy zseniás darab lesz. Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Nyúlik a lemezjátszói mögött, most pedig utazunk vissza 2006-ba.
1: Teriyaki Boys, ugye az megvan. Rengeteg jó bootleget hallottam belőle, de ez talán a legjobb, amit hozok nektek most. Matt Flank és a Flippel itt a Rádió 1-en.
2: It's time, time for World is Mine. The show is yours on Radio 1.

0: Radio Show, Third Is Mine Radio Show, nyúlik a lemezjátszóknál.
1: Innentől kezdve természetesen azért erősebbre vesszük a figurát, mondjuk eddig sem szerénykedtünk, de David Guetta szerintem megint oda tette az íjra a pontot. The best, the present and the future, itt a Rádió 1-en, gyertek!
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: My Love New Week utolsó előtti zenéje ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban. A rádió egyen, az egyik lábad még itt, a másik már lent a parkolóban félig. Milyen lesz a mai éjszaka?
1: Megyek Bogácsra, Miskolcra, Mezőberenybe és Füzetgyarmatra is, úgyhogy ezt a négyet így abszolválom még. Hát
0: ma ez ma?
1: Hát ez így mára így van. Úgyhogy nem fogok unatkozni, mentem is, szevasztok.
0: Ciao New Week, köszi ezt a ma estét. Jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It. 11-től pedig a lemezjátszóknál Antonio. Várjátok meg őt is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: Antonio.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Elmúlt este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti! Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri! Sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai slágert, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

show is yours on Radio 1. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Minőségi elektronikus zene, rengeteg újdonsággal ma is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, egy nagy klasszikus felújítva, egyszerre régi, egyszerre vadi új.
1: Így köszöntöm, mert nagyon sok jó zenét hoztam köztük ezt is. Igen, Tony Romero is a Lazy ebből egy picit tovább gondolva lett, a Fed LeGrand féle Put Your Hands Up for Detroitnak egy 2026-os verzió. Szóval Tony Romero és Fed LeGrand közöse a Lazy for Detroit szól most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgatok. Nálatok a rádió, egy szól ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött, igazi állistás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban, az pedig Patrick Topping és a Forget követi.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: a Planet Funk és a Chase the Sun. Remélem örültetek neki itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Pár percig még Antonio a lemezjátszóknál, merre mész majd tovább innen?
1: Ürömre rohanok, képzétek, egy ürömi fesztiválon fogok zenélni, úgyhogy én nagyon várom már, remélem Geri, te is azért hazafele arra kanyarodsz, csak egy kicsit benézel, mint a múltkor.
0: Akkor meglátjuk.
1: Zseni volt. Nagyon sok jó szendvics van, tudod, sokat ettünk a múltkor. Aztán mehetsz is haza a gyerekhez. Úgyhogy ma ürömön zenélek, jövő héten pedig itt leszek veletek a Third Is Mine Radio Show-ban szombaton. További jó rádiózást, mindenkinek kellemes hétvégét. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri.
0: Ciao, Anti. Éjféltől a lemezjátszóknál a Guest Mixben Jamie Jones. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

is Mine radio show starts now. Elmúlt éjfél bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Jamie Jones a lemezjátszói mögött a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket. Jó dögös house zenékre készülhettek. Luca Alessi-vel kezdünk. Ez a Yes Baby.

Remélem, hogy bírjátok még jó dögös house zenék megállás nélkül egészen éjjel egyig. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show a Guest Mixben a lemezjátszóim mögött.

0: Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show-ba ma estére. Köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó bulizást! Jó hétvégét! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: De jó ez a kezdés, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és de jó ez a folytatás, mert hogy Regál Lili újdonságát hozom már, és ez a Hilmi kellemes éjszakát.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt Kuki készítette, aki ma is jön. Délután 5 órától a Live Mix-el, 6-tól pedig a Kívánság műsorral, addig pedig megállás nélkül ilyen nagy kedvence.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, akire legkésőbb 2024-ben felkapta a fejét az egész világ, mert hogy ekkora Brit Awardon minden idők legtöbb díját nyerte meg egy este alatt, legalábbis ennek a díjnak a történetében 6 kategóriában lett ő a győztes. Ray, aki most az igazi mai slágerrel jön, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy óriási hang, én imádom Miles Smith-et, aki egyébként Angliában turnézik. Brighton Liverpool volt eddig ezen a héten, sőt tegnap még egy teltházas Birmingham-i koncertet is csinált. Ez meg az igazi mai slágere itt a rádió egyen. Miles Smith jön, ez a Stargazing. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.